0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is! Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul!
2: 91.5.
3: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
4: Ott volt mindig a dombos játszótér, akkor nem tudom, hogy volt-e hozzá játszótér, de a domb az ott volt a mi gyerekkorunkban is, és hát ugye bőven kihasználtuk, nem csak télen, hanem nyáron is, meg jó időben is. Rengeteget biciklisztünk ott, és különfajta pályák voltak, amikén mindig így legurultunk. Csak is emlékszem, amikor ugyanez a haverom, akiről beszéltem most, akik a házáról beszéltem, neki mindig ilyen, tehát a BMX-es időszakban neki egy ilyen nagyon pici BMX-e volt. Tudjátok, egy nagyon kicsi kereke van, de ő már nagyobb volt, csak nem kapott még nagyobbat. És akkor azt mondja, hogy mindig úgy tekert, gyorsan kellett neki. És így azzal így ment, és így nyűtte azt a bicikli, és ugratott, meg mindent csinált, és akkor a dombnak volt egy olyan oldala, ahol itt benőtt a gaz, de ott egy ilyen, hát ilyen árokszerű volt, ott hiányzott az oldala. És akkor ott így legurult, így repült a levegőbe, és így úgy landolt le a földön, hogy a hátára érkezett, és Jézusom. A bicikli így rá, tehát így tényleg így annyira hülyék voltunk, hogy elképesztő. De hát jó van, szeretünk veszélyesedni. Végül is hát itt vagyunk, és élünk, életben vagyunk.
5: Azt, hogy ugye, most nem megyek ebbe bele, csak nekem nagyon vicces az, hogy ugye mi most meséljük a gyerekkori élményeinket, nem volt ez azért nagyon-nagyon-nagyon régen, de mégis a legújabb generációnál én a saját szememmel láttam egy ilyen tesztet, ahol látom, hogy nincs meg a koordinációjuk, és én azt hittem, hogy ez kamu, ez a sztori. Aztán most, amikor megláttam élőben, akkor mondtam, hogy gyerekek, ez tényleg egy jelen probléma. Én azt hittem, hogy ezt eltúlozzák, és nem. A játék hiánya hozza az, hogy nem tanulták meg a saját testüket használni. Hihetetlen ezt látni különben.
3: Hát,
5: de jó, ezen lehet dolgozni, csak az a baj, ezen tudatosan kell dolgozni, még mindenkünk ez játékosan megvolt. Nem feltétlenül mondom, hogy a miénk volt a jó út, mert mit megcsináltuk, aztán sok hülyeséget is. Például ugye, én nekem volt olyan, hogy volt az udvarunkban, én ezt nagyon szerettem, úgy kezdett el, hogy volt ez a szőnyeg poroló, vagy mi? Az a vas.
4: Az igen, az állvány, igen.
5: Nagyon
4: igen,
5: sok házban igen, volt igen. Régen.
4: Én is másztam rá.
5: És akkor az egyik felén volt egy gyönyörű nagy cseresztyefa, a másik felén meg egy rózsabakor úgy a tövébe. És akkor valami kötélke, vagy nem tudom mi, madzag, valami rá volt kötve erre, és én ezt úgy gondoltam, hogy én ezt le fogom most tépni onnan. És így tiszta erőből így megfogtam a kezem, és tiszta erőből húzt, és persze elszakadt. Egy baj volt ezzel. Mögöttem volt a rózsabakor.
4: Hoppá.
5: Beleestem, mint állat.
4: Az nagyon
5: Páf!
4: Jó.
5: Tiszta tüske voltam.
4: Nagyon jó hangzik.
5: Tök jó. Ugyanúgy eszembe jut az is, hogy keresztpamimnál játszottunk, és én nekem valamiért jó ötletnek tűnt dupla kézzel belemarkolni a kaktuszba. Az is egy jó dolog. Utána ugye állsz, és akkor szedik ki pincettával a kis
4: Istenem.
5: Szurkákat. Meg a másik az, hogy ugye nekem nem volt faházam, de volt fa platformom, és ez fantasztikus volt. A falomnak a közepén egy platform, ahol föl tudtam mászni, és akkor ott tudtam játszani fönt a fán. Azt követően tök jó.
4: Hiszen mindig én is így vágytam egy ilyen faházra, tehát, hogy föl lehessen
5: amúgy
4: menni.
5: Eskü, ha eszedbe jut, mert tuti, hogy arra jársz sokat, amikor a kedvenc, egyik kedvenc csárdánknál, a paprika csárdánál kimondom, mert ti is menjetek arra, hogyha ott elkezdesz sétálni a tó mellett, azon az új sétányon.
4: Tudom, mire gondolsz.
5: És mész kifelé, tudod, a borászat felé. Balkész felől eskü van egy hatalmas nagy fa, és azon egy halálkomoly faház.
4: Igen, igen.
5: Csiga lépcső. Hát ezt ismered?
4: Igen, láttam, mikor arra
5: hát
4: mentem.
5: Én azt, amikor megláttam, mondom, na ez azért durva. Én az érdekes, annyira durva, igen. Hogy nem tudtam eltenni, hogy ez gyerekeknek van, vagy felnőtteknek.
4: Hát fele tudja. Lehet, hogy dekoráció, nem tudom, meg hát akkor gyerekek is használhatják. De
5: nagyon jó néz ki.
4: De nem kellett igazából nekünk
5: nem
4: sem.
5: Nem kellett,
4: ugye,
5: a platform nekem jó volt.
4: Szuper, ugye ez is, amit meséltél, ez nagyon jól mutatja azt, hogy tényleg ilyen alapvető igények voltak. És nekem is most rémlik, csak nem emlékszem, hogy konkrétan kinél volt ez, de volt egy ismerősöm, akinél volt valamilyen kis faházikó, képződmény, valamizét, az sem volt ilyen, nem tudom, fullos, de az már azt hiszem, hogy ilyen félig vendig, ilyen zárt rendszer volt, voltak falai, meg valami teteje. És hát az akkora buli, amikor tudod, hogy viszed fel a cuccokat, és pakolsz be, és akkor tudod, jön ez a sztori, hogy akkor itt fogunk lakni, és akkor itt lesz ez, meg, tehát ez csodálatos. Visszakanyarodva egyébként, gyerekekben mindig is megvolt, meg is van, a mai napig meg lesz, és valószínűleg ez az ösztörös, nem is tudom, veszélykeresés, meg a határoknak a feszegetése, akár ilyen szempontból nézve, hogy akkor tudod, fizikai határoknak a feszegetése, hogy nem tudom, izé, akkor fölmászol ide, leesel, megsérülsz, nem tudom, ide mész, oda mész. Szerintem tisztán abban rejlik manapság a probléma, úgy egy komolyabb aspektusból nézve, hogy a szülők azok eléggé túlféltik a gyerekeket. Látok én erre példát igazából saját tapasztalatból is, amikor tudod, a gyerek így menne, és fölmegy, és fölmászik valahova, és akkor tudod mindjárt, jaj, ne, mi lesz ott, tudod? Aha. Mi meg tényleg hát mindent csináltunk, tehát hogy nálunk azért nem volt ekkora kontroll, hogy a szülők részéről talán.
5: Hát talán nem.
4: Tehát, hogy akkor kimenti az udvarra, és akkor nem az volt, hogy nézett az ablakból folyamatosan, most mit csinálsz, hova mászol föl, tehát én is értem, hogy fölmászkáltam mindenhova. Így van, így van. És ezért, vagy ebből következhet az, hogy akkor kimentünk a dombra, és minden hülyeséget csináltunk, érted? Volt, hogy nem tudom, ez már kicsit később talán, de még biciklisek voltunk, tehát ilyen általános sulis időszak, nem volt még semmilyen komolyabb járművünk, és kikbicajoztunk Kelebiára, a Majdánra, és akkor ott ugye ezek a nagy hobokfalakról így nekifutásból így ugrottunk,
5: persze,
4: így
5: repülöttünk. Persze,
4: azt
5: mi is csináltuk.
4: És ott is így húztuk meg így a hátunkat, mert rosszul estél, meg nem tudod, hát jó van, kicsit
5: azért,
4: pihentünk,
5: az
4: aztán
5: oldala,
4: mentünk
5: vissza. Ahogy az mindig omlott régen, most nem figyeltem ilyet. Szerintem most is hasonló lehet. Az, ahogy folyamatosan omlott le az oldala, akkor mindig alul volt egy kis puha homok, fönt meg a kemény.
4: Így van, így van.
5: És akkor azért tudtunk mi leugrálni, mert igazából mindig a puha homokba estél.
4: Igen,
5: amennyire
4: igen,
5: puha egy
4: igen,
5: homok, hát
4: igen.
5: Most puhának puha.
4: Másztunk föl, visszaestünk, igen, tehát hogy így tényleg mindent csináltunk.
5: Akkor jelentek meg a G-Shock órák. És akkor azt is csináltuk, hogy mutogatták, hogy nézd, ledobom, és semmi baja nem lesz. Tudod, és akkor dobálgattuk le az órákat. Hülyeségek. Na mindegy, és most nem mindegy, hanem a másik az, hogy én arra emlékszem, hogy mi állandóan bunkert építettük. Az egyik, hogy nagyon szerettem a bokrokat. Nálunk ott az október 10 sulinál volt egy fantasztikus bokrok, aminek volt ilyen üreges közepe némelyiknek. Csak oda be lehetett menni, csak az a bunker. Ott emlékszem, a szuper volt, akkor utána ugye folyamatosan a nappali közepén is mindig főborítottunk mindent, és pokrócokkal letakartuk, és az ott a bunker. Meg még azt is beengedték a szülők, mert nálunk mindent beengedtek tényleg ilyen szempontból, hogy mi rengeteget sátoroztunk. Nagyinál sátoroztam.
4: Igen.
5: Otthon sátoroztam. Volt, hogy akkor a sátrat kaptuk, hogy már nem félt el az udvarba, hogy ki kellett rakni az utcára. És akkor ott volt két az utcán. Haláli, volt minden tényleg. Jó is volt ez így, abszolút. Zoli írja, azt mondja, mi a csirkeó tetejére másztuk be, és szakadt a barátom alatt. Hát igen, jó dolgok voltak. Anett is rossz kislánya volt, mesélt, hogy valami cirkus csinálta. Hogy hívják az, ahol tárolják a kukoricát?
4: Góré.
5: Góré? Hogy ott valami, nem tudom, valamit megindított, ledőlt az egész, nem tudom, valamit mesélt.
4: Ledőlt az egész.
5: Mármint nem a maga a góré, hanem bent a kukorica megindult kifolyni, vagy valami, nem tudom már.
4: Hát igen. Szóval szerintem ezt mondom, azt láttam, hogy benne van a gyerekekben, csak előbb-utóbb úgy kiírtjuk azáltal, hogy akkor így nagyon féltjük őket, és akkor tudom,
5: hát
4: nem
5: igen,
4: szabad.
5: Hát igen, de ugye mi nem laktunk.
4: És akkor is ilyen félős lesz, vagy hajlamos lesz erre, és esetleg, de szerintem kialakul ugye ezeknek a határoknak a feszegetésével az a fejlődési forma, vagy nem tudom, irányvonal, ami egyébként nálunk is kialakult, meg régebben is, csak most egy picit ilyen kontrolláltabb körülmények között, és egy kicsit nyilván egy hosszabb távú folyamat ezt tudod, mire a gyerek úgy ráír arra, hogy nem kell félni attól, hogy fölmászod, nem kell félni a magasságtól, fára mászás, stb. Tehát, hogy na, most mit tudom én példa, de én is ilyen vagyok egyébként most így szülői szemszögből nézve, tehát mikor nem tudom, így kimentem így mondjuk a fiammal, vagy nem tudom, tudod, kisgyerekekkel, kisebbek, és akkor fára mászás, és akkor mikor ott fölrakadnak, akkor sokszor van az, hogy ez egy huha, most hogy jöjjön le, és akkor az a pánik, és akkor hát ott vagyok, és hát akkor leveszem, és segítek, érted? Most neked nem segítettek, vagy érted? Tehát, hogy lejöttél, ahogy tudtál, hanem másnap, akkor leestél, így van, leugrottál, persze. Jó, megütötted magad.
5: A kezed, nem baj.
4: Meg kellett tanulni, de hát na, mondom, más a tempó manapság.
5: A másik, ami eszembe jut, az nekem nagyon érdekes, hogy a gyerekek, különben nyilván szuper dolgok a gyerekek, meg minden, de hogy tényleg, hogy milyen szinten cseszik szét a magát az egész házat, ugye? És nekem az az érdekes, hogy igazából, én nem tudom, én a szüleimre mindig ilyen érdekesen nézek, mármint olyan le a kalappal, mert hogy képzeld el, hogy ők, amikor megépítették azt a házat, és akkor én voltam pici, meg aztán jött a tesóm is, akkor például nem tudom, a nappal is olyan volt, hogy tudod, a szőnyegnek a mintája meg a színe passzolt a bútornak a mintájához meg a színéhez, amihez passzolt a nem tudom milyen, tudod, ilyen, és mondjam, ilyen závesza, ugye, a függöny, köszönöm, hogy mindig segíted.
4: Nem számítottam rá, hogy szerbül fogod mondani.
5: Hát azért, mert basszus, hogy éppen dolgozok valamint, és folyamatosan szerbül pont ilyeneket elhúzza az agyam. És akkor utána, ugye, és akkor a nagy bőrülő garnitúra, ami megint mintába stimme. Tehát megvoltak ott komplexitása, de hát már megvolt akkor az egésznek. És akkor jönnek a gyerekek, és akkor nem tudom hány ezer eurós ülőgarnitúra, ugrálnak. Cipőben, meg mezítláb, meg minden, hogy ugrálnak, és akkor szétcseszik. És akkor tökre megy. És akkor szülő pedig olyan értek, és nem volt még, hanem a cukik a gyerekek ugrálnak, amely veszünk másikat. Igen. Érte hihetetlen. Vagy akkor nem tudom, elmegy a tesóba a sántáig, hogy kardon, és akkor lecseszi a csillárt, és akkor az ő összetörik, és akkor jó, megyünk tovább. Szóval, hogy milyen nyugalom volt ezekben a szülőben? Hát,
4: persze, igen.
5: Hó, ez most is? Nem tudom. Egy ilyen sztorit hallottam, nem is tudom, ismerősnek az ismerős, de az meg egy idő után már én tettem fel a kérdést, hogy rendben van nálatok minden, mert hogy tudod, vettek ilyen, ez régi sztori, akkor megjelentek ezek a lapos tévék, ezek az LCD-k, nem, plazma már LCD volt, de tudod, megvették a tévét, és akkor gyerek játszott erre, tudod, olyan talpakon állt, és akkor bum, hát ledőtt a tévé, sajnos, hát ledőtt a tévé, nem baj, szülők vettek egy másikat, amit a szülők szülei. És akkor aztán, hogy hívják, megint ott volt a tévé, azokat, megint ledőített, és akkor gondoltam, hogy amúgy tisztán vagytok az a lehetőség, hogy föl lehet a tévét fúrni a falra. Tehát nem lehet, hogy mit tudom én könnyebb fölrakni, mint mindig 6-800 eurót kiadni egy tévé.
4: Lehet, hogy zavart szóval... őket, csak nem a gyerekeknek tartogatták ezt a fejmosást, vagy ezt a lecseszést, érted, hanem úgy magukba tartották, és akkor egymás között ott megbeszélték
5: a hálószobában.
4: Ilyen érdekes ez igazából, mert most így felelevenítjük ezeket a dolgokat, tehát tök érdekesnek tartom azt, hogy gyerekkorban ezek teljesen logikus döntések, hogy nem tudom, tudod, átrendezed a házat, persze, minden párnát leszesz, bunkert építesz, káoszt okozol, rendetlenség van a szobában, a kertben akkor sátor, akkor beleesel a bokorba, akkornak letörnek az ágai, tönkre teszel egy növényt, nem tudom, hogy így neveltek.
5: Elloptam a szomszéd néni összes virágját a kertből. Minden. Nekem kellett mind a 80 szál. Vagy nem tudom, 100. Néni totál majdnem sírva jött át.
4: Tehát, hogy csináltuk ilyeneket, és...
5: De bennem, bocsánat, nem volt bűntudat, hanem mondtam, mit, most mi van?
4: És én azt nem értem, hogy felnőtt korra meg az emberbe úgy átváltozik ez, mindjárt mondom, hogy mire gondolok, hogy most már engem is idegesít, hogyha tudod, egy ilyen nagy átrendezés történik, vagy egy ilyen károkozás a házon belül, kívül, valahol, tudod? Vagy hogy nem tudom, kint fociznak a gyerekek, és akkor nem tudom, egy csomószor, hogy telibe találnak, majd egy ilyen annyira cukik is ilyen bokor, ami nem bokor, igazából ilyen mini kis fa, aminek ilyen kis bokorforma, ilyen kör alakú a kis lombozata, tudod, nem tudom, ilyen fajta, mindegy, de nagyon szép, még kicsi. És akkor néha, hogy a foci abban egy pang, megtaszajtja, tudod, érteletes. És mindig így sírva nézem, majd, hogy Jézusom, ez annyira jó, hogyha ez így ki tudna fejlődni. Tehát, hogy nyilván félreteszed, most nem fogod lerordítani ezért, persze, nem tudod, de hogy én is azért mindjárt szúrok, hogy de ne ott, meg tudod, ezért megy ez a túlféltés részemről is, hogy nem lehet ezeket könnyebben letenni, hogy mi nem tudjuk magunkba hordozni azt, hogy igazából mi is ilyeneket csináltunk. Persze. És fölfogni ezt, hogy akkor a mostani gyerekek is nyilván ugye ilyenekre vágynak, és ha fel akar állítani egy sátrat, meg át akarja rendezni ott a dolgokat, akkor állítsa fel, hát ezért van az udvar igazából, tehát hogy nem lehet mindig minden ilyen pic-pic.
5: Akkor labdázni, akkor betörik az ablak, akkor tudod, ez ilyen. Nem tudom, nekem az is van, amikor gyereket
4: valakul. De lehet, kúcsnak egyébként van egy gondolatod, ami nekem így eszebe szokott jutni, és most már az így meg tud nyugtatni egyébként. Na, valamikor, nem tudom, beszéltünk arról, hogy nem tudom, hol vannak olyan típusú családok, házak, otthonok, ahol mindig minden ilyen nagyon-nagyon rendben van. Aha. És hogy az emberben alapvetően van egy ilyen igény, hogy akkor így rendbe tartson mindent, és akkor tudom, amikor egyszer erről dumáltuk, akkor valamit, nem tudom, egyszer megfogalmaztál, hogy neked ebből így eleged lett, és hogy teljesen normális az, amikor a elmész valahova, és akkor ott így megy ez a túlaggódás, jaj, ne nézz szét, tudod, rendetlenség van, igen, meg nem tudom, ott maradt egy játék, hogy ez nem feltétlenül baj, hát az erről szól, tehát nem úgy néz ki a ház, hogy mindig mint egy szalomban, vagy mint a katalógusban,
5: jó, hogy...
4: hanem hogy ott él az ember, és hogy teljesen normális, hogy ez az, mit tudom én, szét van pakolva, meg mit tudom én, és én most már ezzel így tökre mindig eszembe, és így lenyugtatom magam, hogy legyen ott. Mindegy, nem baj, hát itt élünk, érted, nem tudom, most jön valaki, akkor tudod, idegeskedek, hogy jaj, még ezt elpakol, és akkor idő után most megy ráhagyom, hogy hát ez van, hát tudod, itt élünk, így
5: igen,
4: élünk.
5: Igen,
4: hát
5: igen,
4: nyilván kotors egy kis helyet, hogy be lehessen jönni, és ennyi a történet.
5: De ez egyik fickó mesélt az egy stand-up kommentet, és ebbe is van valami, hogy ugye van egy párod, vagy valakivel, akkor együtt élsz, és valaki telefonál, hogy amúgy átjön majd este. És akkor te azt mondod, hogy oké, és akkor szólsz, hogy jön át este, és akkor jaj, úristen, jön át este, akkor takarítani kell, mert meg lehet, hogy így takarít egész nap, és te is rá van kényszerítve, vagy takaríts egész nap, hogy mire megjönnek a vendégek, addigra tudod, hogy az az adott vendég, addigra minden ilyen pic-pic legyen, ugye? Következő alkalommal ti szóltok, hogy megyünk át. Átmentek, és a fickó mondja, jaj, ne haragudjatok, nem volt időm összetakarítani, mire a párod azt mondja, á, ugyan már nem baj, és te csak nézel. Nem baj? Akkor mi miért takarítottuk 3-4 napot? Vagy ha nem baj? Vagy hát ugyanez. Ugyanez. Á, érdekes dolog. Ugyanúgy a brastyó cseszett le félig viccesen, mert mondtam, hogy ugye volt az a, meséltem a hétvégét, a múlt hétvégét, és akkor meséltem, hogy ugye volt egy olyan momentum, amikor ültük az asztalnál, ugye mindjárt kajálunk, gyerekek rohangáltak, minden, és mondom, milyen jó volt, mondom, hogy élt az egész, mondom, tudod. Mondom, én ezt bírom. Azt mondja, bírod, hát, azért, mert turista voltál, azért bírod, minden nap ez lenne, nem bírd át, tiszta ideg lennél, szétcseszte az ideg, érted? Hát mondom, jó lehet, de mondom, én azt nem tudom milyen, mondom, én nekem így, mondom, turistaként, nekem mondom, ez tök szimpi.
4: És, hát itt is van egy ilyen meglátás, szerintem, vagy lehet, hogy gyerekkorban ez teljesen elfogadható, mi több, tök szimpatikus.
5: Micsoda?
4: Az, hogyha mondjuk, nem tudom, valahol ilyen kvázi rendetlenség van. Tehát tudom, igen. én is gyerekkorban volt egy hely, ahova mentünk, és akkor vagy gyakran jártunk, és ismerősök, és
5: de ő nem volt rendetlenség, csak
4: és hogy ott nem volt, gyerek. És ott nem volt kimondott rend, inkább így fogalmazzék, hanem inkább egy ilyen, hogy jó, be volt lakva a ház, hogy mindenhol volt minden, tudod. És akkor ez gyakran volt téma adott esetben mondjuk a szülők részéről, ez ki megmaradtak az emlékeimben, hogy hát, hogy ott igen, hát ott mindig ilyen, tudod, ilyen káosz van, meg nem tudom. Aha. Miket meg igazából nem, hogy nem zavart, hanem úgy tudod, így tök jó azt látni, meg akkor van egy ilyen otthon jellege az egész történetnek, amikor elmész valami. De amúgy ez, hogyha nem tudom, máshoz mész, ez felnőtt korban is megvan, amikor tudod, megy ez a túlaggódás, hogy jaj, rendetlenség van, meg nem tudom, és mondjuk tényleg gyerekes ház, és akkor itt vannak játékok, meg ahol, nekem az mindig egy ilyen otthon melege hatást adott igazából, hát, hogy azon nem, hogy zavar, hanem ez teljesen normális, és igazából, hogy mondjam, tehát az lenne a furcsa, hogyha minden ilyen ultra steril lenne, tudod. Téged nyilván idegesít, de tök jól lenne ezeket így levetkőzni, ezeket a hülye igényeket, meg ezeket a kényszerérzeteket, tudod, hogy akkor ne zavarjon már az így. Ott vántak, álljon úgy, kit érdekel.
5: Igen, mondjuk azért ennek van a másik véglete, és én pont most vagyok körülbelül a 10-12. Napnál, amikor így nem vagy otthon szinte soha, csak így aludni, és akkor tudod, így egy pillanat néha meg ezt körbenézni, és így azért most már. Rá kéne szállni lehet egy pár órát, hogy azért rendbe hozzuk, mert különben el fog szabadulni a pokol. Úgyhogy ilyen is van. Zori azt írja, hogy nálam csináltunk szőlőháborút. Apám majdnem szívrohamot kapott, én meg nagy büntetést. Hogy ez a szőlőháború, az mi lehet, az nem tudom. Ja, hogy szőlővel háborúztak?
4: Tudja, hogy az dobálták,
5: igen. Jaj, hát igen, van ez így, igen. Mikor hazaviszik, nem tudom, a pálinkát akarják főzni, hazavisznek pár láda almát, és akkor te meg szétdobálod.
4: Hát most én is belegondolok, igen, ért, hogyha ilyen növényeket...
5: Én nem, de más csinált ilyen.
4: Gyerekkoromtól kezdve volt a szüleim házának az udvarában egy ilyen trombita virág, egy fölfutatva, tudjátok, az milyen fajta, és az gyerekként, hát zseniális, rengeteg időt töltöttem ki gyerekkoromban, ugye, de szoktatok, hogy te is szoktál bántani, hogy én, tehát én hagyákat, legyeket kínosztam, meg kísérleteztem velük, igen. Gyerekként, hát én zseniális, rengeteg időt töltöttem ki gyerekkoromban, ugye, de szoktatok, hogy te is szoktál bántani, hogy én, tehát én hagyákat, legyeket kínosztam, meg kísérleteztem velük, igen. És a trombita virág az meg egy ilyen állandó boncolási

0: Mindig voltak az extrém apukák, akiknél őrült dolgokat lehetett csinálni. Nekem emlékszem, hogy kettő ilyen volt, az egyik, az hihetetlen volt.
1: Mondj
0: az egyik
1: példát.
0: Az olyan, hogy elmentem, emlékszem, még az Andráiknak az apja csinált ilyet, hogy elmentünk oda, és akkor fiúk, mi az, amit csinálunk, vágunk fát, igen. Akkor kaptuk baltát, azt vágtuk a fát, érted? Anyának, amikor elmeséltem, majdnem tönkre ment, hogy mit csináltatok, kaptatok baltát, vágtátok a fát, vagy hasogattátok a fát, hogy az az egyik. A másik, meg az is hatalmas, hogy mondom a neveket, mert úgy, ez gyerekkora úgyse tudja senki, de nekem meg a Szilvi apukája, az legenda. Ott mindig, mikor szülinap volt, akkor az volt a vége, a csúcspontja a szülinapnak, azt már tudtuk. Egy az, hogy kaptunk alkoholt, egy pohárra, olyan picit, tudod, valami akkor. A másik az, hogy a végén elő lehetett venni a fegyvert, és akkor tudod, volt valami fegyver otthon, és akkor azt mondtad, jó, nem volt abban történik, meg minden, és akkor lehetett nézni, hogy ó, fegyver. Aha. Hát mi így nőttünk fel most, így visszagondolom a csoda, hogy mi egyáltalán élünk, de hát, hogy belegondolsz. De minden, bocsánat, de nekem olyan is volt, hogy a nagyimmal szemben volt egy fodrászüzlet. És akkor ott is volt egyszer, mindig ott lógtam, nem tudom miért, és Nagyi mindig csinálta a haját, és akkor én meg ott vártam, vagy nem tudom. De én ott el voltam. És akkor ott is volt egyszer egy rendőr, azt totál lefegyvereztem, mindent iratott nekem, a gumibotot, a pisztolyt, a nem tudom. Ma már nem hiszem, hogy van ilyen. De hát, hogy
1: nem? Hát nem valószínű, nem valószínű. Azzal
0: játszottam a gumibotot, a pisztolyot, ott hány óra van. Valóság, ez elképzelhetetlen. De ilyenek voltak, látom, ilyen élmények, de megmaradt törökre.
1: Igen,
0: hát, ezek jó dolgok.
1: Hát nem tudom. Nem, jó lenne úgy ebből a, tudod, egy kicsit olyan lazábbnak lenni, csak valahogy nem tudom, mi az oka ennek, hogy tényleg a mostani fiatal felnőttek, szülők, azok ilyenek, így működnek valahogy. És magamat is ide sorolom, mert tényleg ez van, hogy tudod, hogy túlféltés van ez a izi, hogy ne, nem szabad, nehogy megüssen, nehogy megsérüljön, vagy nem tudom, tehát, hogy így. Ha bár jó van, most mit tudom, én már kezdek úgy lazulni, tehát most már nem tudom, a gyerek így elesik, akkor elintett ott bent az a sírás, akkor hát, ugyan már mi eszem, és mindig mutogató, én tele vagyok ilyen sérülésekkel, tényleg miket csináltunk, folyamatosan estünk, keltünk, érted? Előbb a biciklivel, aztán a motorral, tehát, hogy tényleg itt mászkáltunk, ott mászkáltunk, komoly sérülések, jó, hogy nem véreztem, egyszer nekem kiszakított egy darabot a térdemből, egy ilyen drótnak a széle, ami ez ilyen komolyabb vashálót képzeljtek, amivel le volt, vagy ezzel volt leborítva a tribünöknek a lépcsője a paricsi focipályán, azt hiszem.
0: Na, hogy kevettél oda?
1: Hát úgy, hogy akkor ott lépcső, tehát a lépcső között ott így bászkáltunk, tudod, mentünk be alá, meg mit tudom, és akkor úgy mentünk ki vissza, hogy akkor a lépcsőfokok között ott pont átfértünk, csak hogy az a hátsó irányba, ott így pont ott volt a vége, az nem volt úgy eldolgozva, és akkor ott kiálltak ilyen vas kis izék, végek, és akkor ott az égbe így megakadt talán, és csak egy ilyen kis szúrást éreztem, mondom, nézem már, mi van, és láttam, hogy egy ilyen elég mély sebb, tehát tényleg így kivett egy darabot a térdem, az megvan még mai napig a heg igazából.
0: Jézus,
1: és annyira folyt a vér, tehát jó, hogy nem lett ebből probléma, vagy nem tudom, akár vérfertőzés, vagy tudod, tehát így kellemetlen, de
0: persze.
1: És nem azt mondom, hogy ilyeneket kell csinálni, csak hogy na, alapvetően tehát
0: hát
1: túl lehet élni ezeket a dolgokat.
0: Én ezek hallgató, jó reggelt, ajaj, ezek nagyon nem EU-s dolgok. Hát nem EU-s dolgok ám, bizony.
1: Hát nem,
0: de gondolj bele, ugye van ez a...
1: Élünk.
0: Ugye volt olyan, én arra emlékszem, hogy a Nagyim például a mi házunk, ugye, mert én mindig az a kettő között mozogtam, ugye Nagyi otthon, ugye, mikor pici vagy. És akkor az van, hogy a Nagyi az 3,5 kilométer lakott tőlünk. Szóval az már Szabadkár igazából a város másik fele, mi ott relatív a központot, közel laktunk Nagyi a szélén. És akkor most képzeld el azt, hogy én szerintem már 8 évesen simán felültem a biciklire, azt elmentem a Nagyihoz. És akkor aztán meglepődve hallottam egy pár éve, hogy van most egy ilyen új törvény, ami nyilván nem fognak most annyira nézni, szerintem ez az irreális, de hogy 11 vagy 12 éves korig, hogy a gyerek így nem lehet maga felügyelet nélkül, mert ha ezt így elkapják, akkor szülő az így felelősségre vonható, hogy miért sétál a gyerek kint, vagy mi. Hát akkor így persze, akkor így nem csodálkozom, hogy minden szülő viszi a gyerekét autóval az iskolába.
1: Nehéz. Ez mennyire kemény egyébként, hogy tényleg minden egyes gyereket kocsival visznek. Én is láttam, hogy én is mentem gyerekért már iskolába. Gyerekek, hogyha te nem időbe mész oda, vagy jóval korábban, vagy nem teljesen máshol parkolsz, Az elképesztő. Tehát így mész be a, mondjuk a, nem tudom, a valamelyik sulinak az utcájába, tök mindegy, és végig az autók, ilyen, olyan dugó alakul ki, elképesztő, és tényleg egyik autó nagyobb, mint a másik, ez is probléma szerintem, de tényleg ilyen elképesztő.
0: Őrület.
1: És úgy, hogy közben jó idő van kint.
0: Igen.
1: Tehát nagyon érdekes.
0: De azon gondolkoztam, hogy nekem az egészen biztos, hogy én ugye, ahol most is lakom, meg ahol a családi ház is volt, vagy van igazából, hogy onnan én úgy tudtam suliba menni, hogy annyira közel volt, hogy nem kellett átmennem még egy szemaforon se. Semmi. Csak szépen nyugodt, tehát fővettem a táskát, és elmentem a suliba. És azon gondolkozok, hogy ha jól emlékszem, akkor ez neked is, ugye?

0: Neked át kellett menni szemafor?
1: Nem, sehol. Nem.
0: De te is simán tudtál menni.
1: Persze.
0: És azon gondolkodok, hogy ez manapság, ez mekkora kincs például, hogyha így el lehet menni. Mert akkor, ha ennyire közel lakik a gyerek, akkor nem viszed tána. Vagy akkor is elviszed?
1: Szerintem nem. Hát most ez már korfüggő, most mit tudom én. Meg nehéz, ugye mindig úgy nyúlnak ezek a határok, tehát megvan az, amikor kicsi a gyerek, vagy nem tudom, még mondjuk elsős, vagy másodikos, akkor még úgy visszegetik. És aztán nehéz ugye azt a pontot meghatározni a szülőnek, gondolom, amikor azt mondod, hogy na most akkor élete besz, akkor elengedem egyedül, tudod, akkor mehet ez a... Tehát én simán el tudnám képzelni, hogy tudod, így követném, úgyhogy ne vegyél észre, hogy nézz, hogy minden oké-e. De hogy alapvetően miért ne lenne az igazából? Tehát én is, hát nem tudom, én viszonylag kisgyerekkoromtól kezdve már biciklivel jártam az elejiskolába is, ugye, hát jó, Kertvárosból, tehát hogy nem volt ilyen a forgalom, tegyük nem hozzá. Volt, tehát értjük a jelenlegi problémákat is, ilyen szempontból is, de alapvetően igen, tehát itt a környéken szerintem simán el lehet menni. Mizét. De hát, na, ettől függetlenül. Tudok olyat egyébként, aki tényleg sokkal közelebb lakik az iskolához, és mégis láttam, hogy tudni, kocsi, autóval.
0: Hát most Zoli írja, hogy nagyon sok szülő inkább adja a mobilt a gyereknek, és akkor nyugodjon le. Én nekem ez úgy nem tetszett ez az ötlet, de van az a szituáció, amikor tényleg odadod csak egy kis nyugalmat, tényleg. És akkor úgy, én megértem,
1: persze, hogy... hogy mondjam, az, aki azt nem is tudom, tehát szerintem az egy végtelenül mesterkélt, kényszeres helyzet lenne a mai világban azt mondani a gyereknek, hogy nem, akkor neked is teljesen meg kell változnod, de akkor meg teljesen olyan életvitelt kéne folytatni, ahol nem fér bele a mobiltelefon, ami nem tudom, hát most biztos, igen, hogy vannak ilyen munkakörök, meg ilyen életkörülmények, de ilyen fajta külső nyomás mellett szerintem kicsit nehéz azért meghatározni azt, hogy akkor most te nem kapsz telefont. Ha más nem, akkor, hogyha neked mondjuk nincs, hogy elírod azt, hogy otthon ne legyen, akkor a gyerek elmegy az iskolába, vagy bármilyen közösségbe, az első dolog ez lesz, amit majd meglát másoknál.
0: Ati azt mondja, Ati Paricsor, azt mondja, ha nagyon esik, akkor azért beültetjük a kölköket a dudóba. Jó reggelt!
1: Persze, ahogy nyilván nem. Vannak ilyen szituációk, de ugye alapvetően olyan tök érdekes, aha, hogy
0: tényleg érdekes.
1: És ez már ilyen megszokás kérdés, még csak ennyi itt a végére, hogy tudod, hogy oké, rossz időben, még kicsi, most hideg van, most nem tudom, aztán jön a jó idő, és a gyerek azt is megszokja, előbb-utóbb, ő is úgy van vele, hogy ja, hát akkor vigyél már az iskolába, akkor nyilván ellustul ő is, és akkor nem lesz kedve. Vagy tisztán csak megszokásból, akkor te is így bekalkulálod. De hogyha belegondolsz, főleg, hogyha több gyerek van egy házban, azért folyamatosan fuvarozni mindenkit, mindenfajta elfoglaltságra, az azért egy elég. Hát ez egy teljes embert igénylő sztori igazából.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Ti tudjátok-e az, hogy ezeket a Disney rajzfilmeket, amiket mi néztünk, hogy ezeknek igazából ilyen horror sztoria az eredeti változata, csak hát a Disney-ek ugye azok ilyen kis cuki-muki módon adták át ezt nekünk. Úgyhogy most elhozunk nektek az igazi háttérsztorikat. Kezdjük azzal, hogy van a hófehérke és a hét tölpe. Tölpe, hogy mondtam ezt, tölpe. Azt mondja, ugye az eredeti mese, a mese hófehérkéről szól, csodaszép. Szörnyű sorsú lányról szól, akire ugye mostohanya betegesen féltékeny, mint az állat. Ebben van a különben néha kever, ez az a tükröm, mondd meg nékem, ugye? Ki a legszebb a vidéken?
3: Igen.
2: Csak akkor mondja,
3: igen,
2: a tükör, hogy állj, mondja a tükör, hogy állj, de nem vagy rossz. De azért van itt valaki, aki nagyon adja. És akkor ki az?
3: Igen.
2: Mondd meg ki az, a tükör, mondd
3: igen,
2: meg
3: pontosan
2: ki
3: pontosan így megy szóról szóra.
2: És akkor mondja, hogy hát ez a hófehérke, és akkor hófehérke, na jó, akkor meg fogom ölni egy vadásszal. Elküldi a vadászt, a filmben ugye ez a Chris Hemsworth, na mindegy, ne komplikáljuk. A férfi azonban megkegyelmez ugye a hófehérkének, aki elmenekül, és így rátalál a hét törpére, milyen komplikált történet. Új barátai között nyugalmat lel, még akkor is a kicsi, rohadt kicsi az ágy, de mindegy. A gonosz királynő viszont rátalál, ugye, és ilyen boszorkának alakul át, és akkor ott megy, egrecíroztatja ott a hófehérkét, heteti vele ott az almát, meg ilyenek. De aztán a végén ugye az van, hogy jön a herceg, és akkor megcsókolja a halott hófehérkét.
3: És mindenki akkor szép.
2: Hát igen, és akkor megcsókolja a halott hófehérkét, aki ugye kiköpi az almát, és akkor éljenek tovább. Na, az eredeti sztori. Az eredeti történet a krim...
3: Egybe jön ki az alma, meg sebésztette.
2: A darab a torkának.
3: Ja, tűk a darab, aha.
2: A sztoriba.
3: Aha,
2: tehát tényleg, nem mérgezés, hanem megakadt a torkán. Az eredeti történet a Grimm testvérek tollából származik, és abban a gonosz királynő még csak véletlenül sem hal meg a sziklatömb alatt, mint a mesében. A büntetése, amiért megpróbálta megölni hófehérkét, az volt, hogy felhevítét vascipőben kellett táncolni addig, amíg el nem álljon és meg nem hal.
3: Igen, így kellett volna megcsinálni az igazi történetet.
2: Ez mekkorát ment volna különben rajzfilmnek, ugye?
3: Egész estét betöltő rajzfilm.
2: Nem semmi. Gyerekek szépen végignézik az egész, aztán végén traumát kapnak, tudod? Végig kapnak egy traumát különben, abszolút.
3: Nézed a halál tusáját perceken keresztül.
2: Jaj, mesélj már nekem a kis hableányt, annak is nagyon jó sztória van, de hogy is volt az eredeti?
3: Ariel, de régen láttam, Ariel. Azt hát újra kéne nézni. Tritorn király legkisebb lánya arról álmodozik, hogy milyen jó lenne, ha szárazföldön élhetne, uszonyát pedig emberi lábakra cserélhetné. És azért, hogy a vágya teljesüljön, elmegy a tengeri boszorkányhoz, Ursulához, én attól mindig féltem.
2: Én is, ronda
3: ilyen
2: volt.
3: Ilyen
2: jó nagy dög volt az Ursula.
3: Igen. Azért, mert szerintem úgy emlékeztetett engem valakire, aki az ismerősök köréből. Tud, hogy valami, sokszor van az, nem tudom, hogy te hogy szoktál filmet nézni, vagy akár rajzfilmet régebben, de úgy mindig valakit azonosítasz valamelyik karakterrel, szereplővel, hogy ez most kire hasonlít, vagy tudod, hogy keressük ezeket a kapcsolódási pontokat, én is így elég gyorsan találtam. Hát gyerekként ugye akkor elsősorban a tanítónénik, tanárok, jó, az már később
2: igen,
3: volt,
2: igen.
3: De ez ugrik be.
2: Kérdezi, bocsánat, Dobárda Robi, hogy az néztük az új változatot, ahol a kishablány nége. Nem, szerintem ezt nem fogjuk nézni.
3: Sajnos nem néztük.
2: Nem.
3: Nem néztük.
2: Azt mondja, ő sem még. De igen, és mit csinált az Ariel? Ott még fehér lány, vörös haja.
3: Hát, teljesítette a kívánságát, de le kellett, hogy mondjon a hangjáról, a csodaszép hangjáról, ének
2: tényleg,
3: hangjáról.
2: Tényleg, és akkor néma volt, ugye? Kuka volt.
3: Igen. Három napja maradt egyébként, innentől kezdve Arielnek, hogy magába bolondítson egy férfit, mert ha nem sikerül, akkor őkre Ursula rabszolgája lesz. Ez mennyire szürreális az egész történet, meg a Ursula vágyai. mit akart ezzel így?
2: Mit akarta? Nem tudom.
3: Ariel a felszínen összeismerkedik egy jóképű herceggel, és őszintén beleszeret, ugye összejön a sztori, minden oké.
2: Okay. Azt jöttek így, mi az eredeti?
3: Aztán van valami bosszú sztori is ott az eredetiben, nem emlékszem, onnan nagyon régen láttam. Eredetileg Hans Christian Andersen verziójáról beszélünk.
2: Így van.
3: Ariel lába mindannyiszor iszonyatosan fájni kezd, ahányszor csak rááll. Ennek következtében pedig a herceg nem őt veszi a feleségül, hanem egy másik lány.
2: És ezért fájni
3: ezt a bírát.
2: Nem, mert ugye mindig úgy ment oda akart menni Ariel a herceghez, hogy elmondja neki, hogy hello, Ariel vagyok, de nem bírta, mert oda ment, és mindig fájt a lába, és akkor nem bírt szépen kommunikálni, úgyhogy mondta a herceg, hogy jó, hagyd már. és akkor Ariel bánatában az óceán. Ariel bánatában az óceánba vetette magát, ahol tengeri habbá változik, és
3: aki elpuszt. Ilyen szép történet, igen.
2: Nagyon durvák ezek.
3: Minden lehetne ilyen a vége.
2: Nem?
3: Egy történetnek.
2: Nézzük a Pocahontas,
3: nem jött össze, nem? Hát rossz lett, rossz lett. Ursulának nem voltak jó a képességei, rossz lábakat adott. Tehát nem sikerült a...
2: De még kell, hogy mindenki jó legyen meg szép.
3: A megfelelően. Hát
2: itt a valóság.
3: Igen, igen.
2: Ariel is meg akarta hódítani a herceget. Nem bírta a viszlát.
3: Van egy nagyon jó rész egyébként a Family Guy-ban, nem tudom, hogy néztétek-e.
2: Hát nem hiszem.
3: És hát az egy erőszinte, egyfajta fekete ferde tükör ugye a dolgainkkal szemben állítva. Tök jó, meg nagyon humoros. Én szerettem nézni egy időben, és ott volt egy ilyen rész, amikor megcsinálták őket Disney karakternek. Nem tudom, milyen oknál fogva, hogy átváltoztak, és hirtelen minden ilyen csodálatos lett, és annyira érdekes, meg ilyen, tudod, ilyen szöges ellentéte volt annak, amit kapsz egyébként az egészből, hogy ilyen groteszk valami űrület jött ki belőle, de ugyanakkor meg ilyen tök életszerű volt az egész, hogy tudod, hogy hát ők is megjátszották magukat, végül is lehet egy ilyen üzenete a történetnek. Úgyhogy lehet. A Disney mesék meg alapvetően erről szólnak, mindig darab fakadnak. És ez rettenetesen bántó, csak így zárójelben jegyezzem meg. Hát gyerekekkel én szoktam nézni egyébként időnként ilyen animációs meséket. Szenzációs, hogy mennyire meg vannak csinálva. Tényleg nagyon jó a látványvirág, és jók a sztorik is igazából. De felnőttként is tudom ezt mondani. De ez, amikor folyamatosan énekelnek, az, amit nem tudok elviselni. Miért van rá szükség? Értem, hogy ebből slágerek születnek, értem, hogy ez így van kitalálva a biznisz, de hogy nem tudom, kicsit néha úgy túl sok. Na!
2: Én nekem a legnagyobb meglepetés az volt, hogy most, ahogy feljöttem, most nem tudom kapásból, hogy miért az eredeti szöveg, de ugye feljött ez, hogy mit jelent az oroszlán királyba ez a nájedná, zába, bízi, baba.
3: Igen, igen. Mit jelent?
2: És ugye az egyik stand-up komedis, vagy ilyen humorista azt mondta, hogy az azt jelenti, hogy
3: diplomata vagyok.
2: Úristen, ott egy oroszlán.
3: Ja.
2: Ott egy oroszlán,
3: ja,
2: oh my god.
3: Ezt is láttam.
2: És ott, hogy de ez rossz, mert hogy a kontextus, igen, hogyha direkt lefordítod, jelentheti ez, de hogy ezt nem így kell értelmezni, a kontextus, hogy behold the king. Ugye? De hát, hogy megszületett, vagy hát most magyarul úgy kéne valami lefordítani, hogy itt van, prezentálom nektek, megszületett a király. Ugye? Mikor Szimbát fölemeli Rafiki a magasba. Nem ez a lényeg, hanem hogy írtam egy cikket ennek kapcsán, és az, ami nekem nincs meg így, hogyha csak nézem az oroszlán királyt, azt mondják, hogy ez a dal, ez amikor jön fel a nap, és akkor ennek az nem így megy a szöveg nyilván.
3: De.
2: Hogy az igazából egy utólag oda bigyeztett ilyen intro a Circle of Life-hoz, amit viszont az Elton John írt.
3: Igen, igen, igen.
2: És nekem abszolút nincs meg, hogy ez a dalnak lemegy ez az eleje, ez az afrikai, vagy ez a Zulu rész, és utána ebből indul meg a Circle of Life. Neked ez megvan, hogy ez a kettő össze van kapcsolva az oroszlán királyba? Mert aztán a Circle of Life-ban sosincs ez az eleje. A dalba.
3: Ezt a dalt ismerte, meg világos, hogy de ezt a rajzfilmhez írta. Egyébként.
2: Igen,
3: ugye az stíbet. Tehát ismertem így a dal, de nem, mert most nem ennyire nem mentem bele, hogy most mit hova szóval kapcsoltak.
2: Lényegtelen, szóval ez ugyanaz a jelenet. Lényegtelen. Pocahontas, figyeld ezt! A Pocahontas ugye alapvetően egy vadúc indián lány, aki mindenre és mindenkire kíváncsi. Kis foncot.
3: Hoppá!
2: Kis Pocahontas. Két legjobb barátjával, egy mosómedvével és egy kolibrivel éppen felfedező úton járnak, ugye? Amikor összetalálkoznak egy sávos idegennel, John Smith-tel. A fiú és a lány egymásba szerettek, ezzel azonban sorsuk megpecsételődik, ugye? Hiszen a kettő világ találkozik egy. A valóságban ez a kapcsolat nem is volt.
3: Uh-huh.
2: Hát az történt, hogy a valóságban Pocahontas nem érzett semmit a John iránt. Semmit.
3: Uh-huh. Hanem lelőtte.
2: John-t elrabolta a törzse. Mármint a Pocahontas törzse, értitek? Az emberek.
3: Nem a test része.
2: Hello, I'm sexy. Hát nem úgy, hanem a törzse. És csak a lényeg az, hogy és túszokra akarta cserélni. De akkor Pocahontas annyi kapcsolat van köztük, hogy oké, Pocahontas nem bírta ezt nézni, és megmentette. By the way, különben Pocahontas 17 évesen egy angol férfihoz ment hozzá, és nem tudjuk miért, de 22 évesen már meghalt. De mondjuk ez elég egy rossz sztori.
3: Igen, gyenge.
2: Ez nem baj, hogy átírta, nem baj, hogy átírta a Disney, meg különben ez tényleg nem volt valami túl erős. Van még valami, aminek ez szemes szúrt?
3: Herkules? Ú, azt én imádtam azt a rajzfilmet. Uh-huh.
2: Tudom, azt meg a Boltot. Boltó? Valdó.
3: Hát igen, de ez meg valami ugye, kutya, ez nem mese, hanem ez egy, mítosz, tudod, ez mitológia igazából. Azt kell mérlegre tenni a Disney sztorival. Herkules, Zeus és Héra félig halandó, félig isteni gyermeke, akit emberek nevelnek fel. A kiskorában nyilvánvalóvá válik, hogy hatalmas erővel rendelkezik, ez pedig számos alkalommal kell bizonyítani. A kalandjai közben megismerkedik a szépséges Megarával, aki azonnal beleszeret, és szép lassan az érzés kölcsönössé válik. Meg ugye ott van egy ilyen fejlődés történet, hogy igazából ő neki nem hőssé kell válnia abban a formában, ahogy az emberek azt megítélik, vagy megbélyegeznek valakit, hogy most hős, mert sok jót tett, hanem hogy a szíve mélyén kell ezt elérnie valahogy, és akkor ez meg az önfeláldozásról szól. Tehát, hogy ez az üzenete is úgy tud akkor, és akkor hoppá, akkor hirtelen akkor a kurúja istenné válik a végére, de aztán megint csak lemond róla. Most spoilereztem, de hát régi rajzfilm.
2: 40 éves rajzfilm.
3: Istenem, akkor én tudom, hogy néztük a moziba, és aztán mentünk a Mekibe Magyarországon, és akkor tele voltak ilyen Happy Meal-es, tudod, ilyen ajándékokkal, nem tudom, ilyen herkulásos ilyen karakterek, és nekem is így lett egy ilyen Pegazust kaptam, azt hiszem, nagyon örültem neki.
2: Aha.
3: Sosem felejtem el. Na mindegy, az igazi, illetve eredeti történetem az igazi, szerint Herkules kényszeríti Megarát, hogy menjen hozzá feleségül, és bár egy ideig boldogan élnek, Herkules végül megöli Meget, és a két gyereküket is.
2: Mennyire súlyos. Mennyire súlyos.
3: Mikor kicsit jobban felönt a garatra.
2: Bozsa moly!
3: A Temegin kocsmában. Isten, láttam egy képet a Temegin kocsmáról. Tudod, tényleg? Moravica.
2: Aha.
3: Valami Facebook dobtak egyébként, valami régi fotók Bácskosútfalváról, címmel megy a csoport. És tök jó fotók vannak egyébként régi épületekről, és le van fotózva a Temegin kocsma, hát már elég rombos állapotban van, nyilván ugye egy ideje már nincs funkcióban, ha jól tudom, és mindjárt visszajöttek az emlékek. Hát most egy emlék fűz oda egyébként, oda egyszerűen nem tudom, hogy elverődtünk valahol, mikor ott voltunk Moravicán, és akkor elmentünk ott meginni valamit, és kitért ilyen súlyos, tehát ilyen Kárpátia szólt szerda délután. Nem magyar nemzeti rock, de nagyon érdekes, ilyen szürreális hely volt.
2: Komoly cucc.
3: Nem nagyon működik már.
2: Na figyeld ezt, azt mondja, Pinokiót hadd mondjam már, mert haláli. Ugye az eredeti sztorit szerintem mindenki tudja, mert annyiszor feldolgozták, megnéztem a legújabbat is. A legújabb részben emberek az, és most bocsánat, de hogy a jóságos tündér, aki jön és tudod életet lel Pinokióba.
3: Igen.
2: Mert ugye Geppetto, ő megalkotja Pinokiót fából, és éjszaka jön a tündér.
3: Jó, hát szegény Geppettóval kapcsolatban aztán rengeteg mémek formájában rengeteg csúnya.
2: Van ott baj, igen.
3: Történet.
2: Van ott baj.
3: Ütötte fel a fejét.
2: De tudod, hogy a filmben az van, hogy bejön az ablakon keresztül a jó tündér, és így lehetősen sokkot kaptam, mert a jó tündér egy ilyen kéken világító, nagyon nagy darab néger nő volt. Uh-huh. És ő volt a tündér. És így nem bírtam figyelni a filmre, mert csak azt hiszem, hogy
3: tudod, jön az a nagy test.
2: Nem, ez így... És így kitalálta ki, hogy ez... Vagy nem volt éppen már, lemondta az eredeti színésztő, vagy mesteri, mi történt?
3: Ez az új hullám, ez fantasztikus.
2: Szerintem ez most már alább maradt, nem? Az utóbbi időben ez az emberek már tényleg mondtak, hogy álljatok már le. Pinokio. Szóval, egy jóságos, de szegény asztalos, ugye Geppetto, nagyon jó a neve, nagyon szeretne gyereket. Ez így farag egyet fából, ő lett Pinokio. Pinokio azonban egy tündérnek köszönhetően életre kerül, hogy a húsvér kisfiúként éri tovább minden nap, bár ez ugye a relatív, mert azért mindig olyan faki nézetű, nem? Van olyan rajzszín, ahol faki nézetű, van ahol ugye kisfiú lesz, na mindegy. Az eredeti sztori, Carlo Collodi eredeti történetében Pinokio egy igazi rossz csont, rossz, aki születése óta visszafelesel, hazudik, verekszik, még az apja sem tud vele mit kezdeni. Egyik nap, hogy megbüntessék viselkedését, kapaszkodjatok, az Aranyos és Pinokio sztori, egy róka és egy macska elkapja, fellógatja egy fára, és ott hagyják, hogy meghaljon.
3: Hát, ez lett volna az életben.
2: Miért voltak ilyen?
3: Életszabú.
2: Miért voltak, nem? A régi sztorik?
3: Ahogy Herkules is hazament, ott mindenkit.
2: Megöltek így, ott a családját konkrétan.
3: Jézus
2: Isten.
3: Tehát, hogy,
2: nem na. Vagyunk erre már felkészülve. Na, elmondok még egy sztorit, jó? Hamupipőké. Kedvenc sztorim. Ugye édesapja és édesanyja halála után Hamupipőke a mostoha anyjával és mostoha testvéreivel éldegél, de ugye elég durván. Mert családja állandóan dolgoztatja, és a padláson az egerek között kell aludnia. Mondjuk jó, legalább az egerek jó arcok voltak, és összebarátkozott velük. Végül egy jó tündérnek köszönhetően eljut egy bába, ott meg is megkedik a herceggel, akivel azon egymásba szeretnek, az eredeti történet, ha valaki nem ismerni. Az este azonban ugye véget ér, Hamupipőkének pedig el kell tűnnie, és szó nélkül magára hagyja a herceget, hogy éjfélig van neki ideje. ez fontos. Nekem több nő is mondta már, hogy na mindegy, ez lényegtelen. A szerelmes férfi, nem kell minden teljesen rádióban. A szerelmes férfi nem nyugszik bele elvesztésébe, és keresgetni kezdi, ám az egyetlen nyom, amin elindulhat, ugye az elhagyott cipő, az üvegcipő. Mi az eredeti sztori? Remélem jól mondom, Charles Perrault, talán? Vagy Charles Perrault?
3: Ilyenkor nagyon szeretlek magadra hagyni egyébként. Jó, mindegy. Ebben a történetben.
2: Legalább egy verziót hozzátehetnéd, és nem maradjak magam. De
3: nem.
2: Az ő verziójában...
3: Keresem ezt a videót, amiről beszéltem.
2: Az ő verziójában, amikor a herceg megérkezik Hamupüpükék házához, a mostohanya ráparancsol két lányára, hogy vágjanak le a lábokról egy keveset, így majd rájuk fog félni a cipő elő, hogy kirázott a hideg, mennyire beteg. Tervük nem sikerül, hogy Hamupüpüke férjhez mehet a herceget, és megkapja neki járó elégtételt. Ha pedig nem lenne elég a horrorisztikus részletekből, az esküvőn a mostoha testvérek szemét galambok válják ki. Ez volt a bosszú.
3: De mi hozhatta össze ezeket a történeteket, vajon?
2: Ezeket a
3: tehát amikor direkt mesét horror... gyártottak, igen.
2: Hát el nem tudom képzelni.
3: Egy-egy ilyenből. Tehát most így, nem tudom, és kiadsz egy könyvet, kiadott könyvformájában például, hogy akkor most ilyen szép mesé, de kinek? Tehát érted, ez felnőtt embereknek, vagy aki így erre vágyott, nem tudom, érdekes nagyon a
2: régen jelenség. Régen lehet, hogy ez ment, hát most nem tudom. Na szóval ezekből lettek a kis cuki sztorik. Szerintem jobb, hogy inkább ilyen cukik lettek. Ezek az eredetiek tényleg hardcore-ok.
3: Jó, meg szépek. Hát Disney rajzfilmeket, ezt mindig egy ilyen külön kategóriába soroljuk, legyen szó itt bármiről, ami ugye ez a műfajhoz tartozik igazából, úgyhogy legyenek.
2: Úgyhogy ennyi.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Bá.
1: Pannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Alett ezt mondja nekem, Zecip, tudod, hogy egész életedben rosszul eheted a hamburgert? Mondom, wow, tényleg? Hát mondom, jó, majd elmondod a rádióban, hogy hogy kell. Hát találtál egy cikket, ami ezt magyarázza, hogy rosszul eszük a hamburgert. Miért?
4: Nem tudom.
3: Hogy kell enni a hamburgert?
4: Nem tudom.
3: Hogy kell enni?
4: Azt tudom, hogy én nem tudom megnyitni.
3: Hogy nem tudod megnyitni?
4: Most akármikor bemásolom ezt a linket, és megpróbálom megnyitni, akkor ezt az autós ütközős
3: akkor én mondjam, én mondjam el neked, hogy kell hamburgert
4: tenni? Nagyon idegesít. Várj egy kicsit. Beszélj addig.
3: Beszélj addig. Látjátok, ez amikor azt mondták, hogy a váratlan helyzeteket kihúzza ki, hát az Eci. Igen. Mert mit csinálnak, azt mondják nekem, hogy beszélj. Beszélj valamit.
4: Igen, mondj.
3: Különben keresem egy ideje a diplomatik utódját. De lehet, hogy az, hogy kiadom, és ezt közösen fogjuk megtalálni.
4: Ne terheljed az embereket, hagyjad.
3: De akkor hát ők fogják hallgatni a következő 3 hónapban.
4: Hát most mindegy, úgy sincs.
3: Vagy kibírjátok, válasszak én, azt mondjátok?
4: Hát most...
3: Válasszak én szabadon?
4: Megszoktuk már ezt a sok szennyet tőled, úgyhogy
3: igen, azt mondja, Ati ugye ki van akadva, azt mondja, én nem bírom a diplomatikot. De amúgy különben dél-amerikai zenét szoktál hallgatni? Különben tényleg, Ati. Tehát az összes többi Anittát például hallgatsz? Az az Anittát vágod?
4: Az milyen csaj.
3: Az anyja úristen.
4: Igen, és van egy közös dala, Damiano Dávid, a Jézus Mária. Tényleg? Uff, igen.
3: Az úgy.
4: Ráadásul elég ilyen.
3: Azzal a csoporttal, hogy megelégednék, hogy tudnánk, hogy te viszont a Damianot, én az Anittát, Dovid.
4: Nem viszem én a Damianot, tehát én nem vagyok ilyen irreális, hát az a fickó az fiatalabb tőlem 15 évvel egyébként.
3: Ja, ezt megnézted?
4: Hát nem tudom, fiatal, 20.
3: Szerintem az Anitta az nem fiatal, már. Mármint úgy nem fiatal, úgyhogy nem 20 éves csaj. Most várjál, de mennyire satszod azt a nőt? Szerintem 35-40 között van, nem?
4: Hát úgy, igen. Várjál, 27 a Damiano Dávid, ne hülyeskedj.
3: De tényleg? Akkor neked ő tényleg fiatal.
4: Persze.
3: Ezt nőknél nem működik, ugye, Anett?
4: Nem tudom, nem. Nem.
3: Anett, te bírom csőbe húzni, annyira
4: kis
3: azért
4: nem működik szerintem, nem tudom, nekem nem volt fiatal a fickóm, de
3: csak.
4: Azért nem működik szerintem. Működhet, van, akinél működik egyébként, csak alapvetően...
3: Nem volt fiatal a fickód?
4: Az a probléma, nem. Az a probléma, hogy mi előbb kezdünk előregedni, mi nők, és akkor most tudod, tehát, hogy sokszor azért ennek így rossz vége van, hogy mondjuk a férfi, nem tudom, mondjuk 30 éves, a nő 40, most már egy 40 éves nő azért jóval idősebbnek tűnik. Egyébként attól függően is, hogy mondjuk 10 évvel idősebb, mint a férfi. Tehát, na mindegy, szóval, hogy mi hamarabb öregszünk.
3: Hát,
4: az a baj, mert hogy nekünk kell elviselnünk a férfiakat.
3: Ez az. Na, szóval.
4: Nem azért.
3: Azt mondja. De, igen. Hamburger, ne tered a témát, hamburger.
4: Jó, hamburger.
3: Hogy kell lenni a hamburgert, Anett? Nem készült abszolút, látom rá. Ismerem
4: az emlete teje általában vastagabb, mint az alja.
3: Nem tudja.
4: Ezért fejjel lefelé kell fordítani.
3: Mi vastagabb a minél? Hogy?
4: Hát a zsemle teteje. Tehát van a kis hamburger, és akkor van ez a kis bucika, és a teteje az vastagabb, mint az alja. Hát igen,
3: amúgy
4: az olyan
3: igen,
4: kis
3: jó,
4: pufancs.
3: Igen.
4: És meg kell fordítani, hogy az alja legyen felül.
3: Jó.
4: A teteje meg alul. Aha. És akkor úgy kell lenni.
3: Ennyi?
4: Ennyi.
3: Hát akkor jönnek az empirikus kutatások szerintem, ami azt jelenti,
4: én gyönyörűen eszem a hamburgert egyébként, én kifejlesztettem egy olyan módszert, hogy egyszerűen nincs olyan burger, ami kifogna rajtam.
3: Nem is gondoltam, hogy Anett nem tudja gyönyörűen enni a hamburgert. Most azért, mert hátradőlök, én nem,
4: de muszáj.
3: Hátradőlök, fölrakom a lába, így. Én
4: ebben vagyok tehetséges. Ebben vagyok tehetséges, hogy szépen tudom enni a burgert.
3: Nem hiszem el. Na, de tényleg, mi a technikád?
4: Mert hogy alapvető babám, probléma mesélj. Nálam az, vannak ilyen furcsaságaim, én például nem szeretek mondjuk tömegben enni.
3: Ja, bocsánat, Dobáldán Jobbi, azt mondja, hogy a Dobáldán Jobbi, azt mondja, ha hamburgerről van szó, érkezik. Na,
4: de nekem ilyen rendes burgert hoz, ne ilyen gurmánszka, pieszka viszont, amit ő meghalok.
3: Nagyon jó az. Na, hogy ezt egy gyönyörű a hamburger?
4: Vagy nem tudom, hogy téma volt-e, hogy hoz valamit?
3: Nem volt ja, téma.
4: Bocsánat.
3: Hozott már, Robi. Ja, hagyjátok békén.
4: Tudom.
3: Szóval, hogy?
4: Szóval megkapod? Nem szeretek tömegben enni, és ha étterembe megyek, akkor eleve nem szoktam olyan kajákat rendelni, amit úgy tudsz megenni, hogy közben mondjuk csupa maszat leszel, vagy nem tudom, tehát hogy mondjuk ilyen kis tészták, ami nem tudom, lecsúszhat könnyen a villáról, tehát hogy ne étteremben ilyesmit nem rendelek. És akkor hát de a burgert meg nagyon szeretem.
3: Na és az képes, hogy tömegbe is megenni.
4: Hát és akkor meg kellett, ki kellett fejlesztenem a technikámat, hogy ne legyen az, hogy most én ott eszem, közben folyik ki belőle mindenféle.
3: Hogy ne legyen mocskosan,
4: cucc,
3: értem.
4: Meg a zöldségek kotyognak ki, meg folyik a ruhámra, mert sokan így eszik egyébként, de Zoli az mindig ki van égve, ő is nagyon szereti, és akármikor elmegyünk ilyen burgerezébe, mindig már így kezd, hogy jó, Isten állja, még most hogy fogom ezt megenni, és mutatom neki az én technikám.
3: Na. De most már alig várom, mi a technika? Mondd már!
4: Akkor olyan technikámmal hallod, el fogsz ájulni.
3: Na.
4: És akkor mindig megpróbálja utánozni engem, és nem sikerül neki. De azért, mert türelmetlen. Mert annyira rá van feszülve arra, hogy most biztos megint szét fog esni a burgere, és mindig mondom, nyugodtan mondom, nézd, hogy kell, tanulja mestert.
3: Nem lehet szépen enni.
4: De lehet, mert hogy beleszúrják ezt a kis pálcikát bele. Mindig a közepébe. És én azt csinálom, hogy ott a burger, és én egyszerűen a pálcika mentén, tehát a pálcika előtt igazából félbevágom.
3: Jó.
4: De megvan, hogy tartod a kést, hogy hogy vágod félbe, tehát így majdnem teljesen függőlegesen kell tartanom
3: majdnem
4: a kést.
3: Majdnem 90 fokba.
4: Igen. És akkor úgy elvágom.
3: Jó.
4: Akkor amiben benne maradt a pálcika, azt a szeletet, azt kicsit arrébb tolom a tányéromon. Marad az a másik fél, és azt még elfelezem.
3: És azt teszed a kézzel?
4: Dehogy kézzel, nem.
3: Késvilla?
4: Késvilla.
3: Ah.
4: Igen, és nem esik szét.
3: Hát
4: fantasztikus.
3: Érdekes.
4: Igen, és hát akkor utána végül. A másik részből kihúzom a pálcikát, azt is félbevágom, és így cak-cak, és így.
3: Dobáld arra, hogy most felfedezett valami, most tegnap nekem is küldted, de nem értem, hogy mit látok. Azt mondja, hogy van ez a csirkés gyors kajáda, és hogy ott ő olyat eszik, hogy van két rántott hús között még egy hús, vagy hagyma karika, és ezt teszi. Ez a jó. Alapvetően olyat sose próbáltál meg, hogy én se, de eszembe jutott már, hogy lehet azt kérem, hogy tiszta erőben össze kéne lapítani a burgert, nem?
4: Jó. Mit lehet rá, porsó, vagy mi?
3: Nem, a kezed, megfogad a két kezed, és össze.
4: Nem, mert ha jössze, én mondok, hogy így kijön az oldalán minden.
3: De nem lassan, hanem mint a pneumatikus prés.
4: Hát akkor meg gyorsan jön ki.
3: Hát a lassú, ha lassabb.
4: Szomszéd asztalnál ülőket így lemajonézezed.
3: Szembe. Cuccolod őket, az biztos örülnek neki. Nem tudom, nehéz ezeket enni különben.
4: Kézzel nem szoktam enni. Hát most kézzel,
3: vágom.
4: Kézzel, hogyha mondjuk elvitelre kéred, és mondjuk ne adj Isten, utcán kell megenni, de utcán pláne nem merek enni, vagy nem szoktam.
3: Aha.
4: De ha úgy mondjuk benne van abban a papírban, akkor végül is azt úgy lehet enni.
3: Nem, ez egy létező dolog. Nézd magad, tényleg így néz ki. Két rántott hús között, szósz, két lapka sajt, meg hagymakarika.
4: Atya úristen.
3: Ilyet is csak a továrdára.
4: Két rántott hús közé kéne még egy gurmanszka.
3: Az volt az igazi különben, igen, tényleg
4: az
3: hihetetlen.
4: A Robi menü.
3: Anita is ért nekünk, azt mondja, én mindig leveszem a felső részét a bucinak, és késsel villával eszem. Különben igen. Én is erre jöttem rá, hogy Anitának van
4: igaza. És akkor
3: azt
4: a kis felső részt, azt külön megeszed?
3: Hát persze. Az ugye különben eléggé adja.
4: De az nem rossz.
3: Micsoda?
4: Az úgy külön, csak úgy magában, nem rossz az úgy.
3: Hát nem magába eszed meg, Anitát beosztod.
4: Ja.
3: Érted? Nem, te először megennéd a húsos részt, és akkor végén ott állna a tetejét, nézed, és így, mit csináljak vele? Hát én kifizettem, akkor megeszem.
4: Csinálok belőle egy kis kalapot.
3: Az is jó. Beletűzöd így a hajadba.
4: Igen.
3: És akkor megvan. Azt a rohadt életbe. Azt mondja Filip, hogy az már úriasság. Egybe kell megenni azt a burgert. Kézzel, hadd tocsogjon. Jó reggelt.
4: Így jó, de ti férfiak, ti a burekot is kézzel eszitek. Soha az életemben nem ettem burekot kézzel.
3: Aha. Én rájöttem, hogy igen. Nekünk egyszer volt erről egy ilyen beszélgetésünk az Edinával.
4: Na jó, az Edina az extrém.
3: Hogy ő kézzel eszi.
4: Igen, ő mondott ilyeneket. Én akkor a műsorban hallgattam, hogy azt szereti, amikor az a zsíros bureki lefolyik a pofámon. Ilyeneket mondott, én mondom, Jézus várjál.
3: Csak hogy meg voltam győdve, hogy én ilyet nem csináltam soha, de aztán rájöttem, hogy dehogy nem, tettem én már kézből burekot. Főleg ilyen én valami durva
4: burek után. Nekem úgy látszik, hogy ez a kajával kapcsolatban vannak ilyen frusztrációim, különben nem tudom, mi lehet az oka. Na, tehát nekem az is, hogy mondjuk, ha utcán kéne ennem, te jó Isten, az én attól kiégek, igen. De ilyen dolgok miatt, hogy hú, majd most biztos egy saláta levél beragad a fogamba, és akkor fog jönni egy ismerős, akivel beszélgetni kell, és
3: de most
4: mit
3: történt? Tudja, semmi. Amúgy jó esett a hamburger, magszor ezt megkérdezi. Én a mákos kalácsok után vagyok így. Ha mindig úgy vagyok legszeresebben kérni egy olyan szárspriccelő, mint amit használ a, tudod, így, a Sánta otthon. Ugye mindenki olyan nyabar, azt ő mesélte nekem. Van egy ilyen gép, így odarakod a fejed, így elkezdi spriccelni a fogaidat.
4: Igen.
3: És akkor így szétspricceled a fejed.
4: Azért vannak ilyen szép fehér fogai.
3: Igen. Jók a fogai, Laci, betelted őket. Ati azt mondja, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy nagy család, csak nem egy helyen lakunk. Hát igen, ez van.
4: Még jó, képzeljétek, egy helyen kéne laknunk mindannyiunknak.
3: Képzeljétek, és akkor hozzám, mikor jönnének a
4: kizmeti,
3: hozzám jönnek a haverok, akkor Anett, hogy állnak ki, mint a zsémbe, sörögasztó, hogy már megint mire készültök, már megint hangosak vagytok, már megint bulisztok, már megint isztok, már megint...
4: Ez na most azt vizualizáljuk, hogy mondjuk nálam laknánk mindannyian. Az összes hallgatónk, aki rendszeresen ír, mert mindenki mondjuk Béat itt befogadnám, mert olyan füvem lenne, hogy az őrület, tehát ez biztos, hogy pázsítom. Nem, pázsítom. Úgyhogy ő jöhet, meg akkor végül is lenne bor is.
3: Jó.
4: Mert hogy ő borászkodik.
3: Jó.
4: Ati,
3: csak a haszon, látjátok a
4: hát, milyen? Ati már problémás, mert hogyha ő hozna magával tehenet, akkor az lelegelni azt a szép füvet, mondjuk.
3: De most, ha mindenki ott van abban a kis házban?
4: Hát most azt képzeljük el, hogy igen, hogy úgy egy
3: kis ház, hogyha azt akarod, hogy ott
4: hát,
3: 40 emberem.
4: Hát, hogyha 40
3: akkor igen. Jó, figyelek.
4: Tihi az ott ültetni a növényeket.
3: Dobáldán Robi?
4: Hozott is. Dobáldán Robi? Hát ez hozna be engem munkára, meg Sántát is. Téged is, végül te is ott laknál.
3: Ja, hogy mindenki a te szolgád lenne, nem csak veled élnek. Á, ja, erről van szó. Ha hallgatók, mind a szolgáid lennének. Értem.
4: Lenne a csajokkal, érdekes. A csajhallgatókkal csinálnánk ilyen kis szakköröket, ott így hímezgetnék, nem tudom, csinálnánk a csuhéj babákat.
3: Én nem akarok itt lakni.
4: Megcsinálnánk Zecit csuhéjból.
3: Nem, budubabákat csinálnánk, a szurkerátok az oldalamat utána legyőzni.
4: Az, inkább az, az jó.
3: Szapátok fülét. Jó, ez komoly.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Na tessék, reggel beszéltük arról, hogy sok ember szenved az elalvástól. Most van itt egy technika.
0: Attól amit... nem szenvedek egyébként, ha elalszom.
3: Én sem. Az elalvás pillanatáig el kell jutni.
0: Igen,
3: ugye,
0: igen.
3: Sertől szenvednek. Azt mondják, hogy van egy ilyen technika, ami így beválhat, és amit így a hadiparban használnak. Nem a hadiparban, hanem a katonák használnak. Már nem ugyanaz.
0: Gyártják.
3: Nem ugyanaz, nem. Gyártanak. Hát de lehet ilyen tabletták, hogy gyártak, beveszik.
0: Amit így fegyverre kell belülni a testedbe. A katonák körében népszerű világszerte, és legyük hozzá, hogy egy gyors elalvási technikáról gyorsan van szó.
3: Bocsánat,
0: gyors.
3: Csak egy zárójelben teszem, mert vannak ezek a hülye videók, most terap láttam, tudod itt a kezednél a hajlatban van az a pont, amit ha eltalálsz, akkor nagyon fáj, majdnem más.
0: Igen, igen.
3: Nagyon fáj, tudod, van az ideget, hogy meg tudod, hogy eltalálod. És jó ötletek gondolták, hogy csinálnak egy olyan felvételt, ahol így 10 centi távolságra paintball puskával pont azt a pontot így meglövik. Fickó, hogy összerúgyott, és csak annyit üvöltött folyamatosan. Nem érzem a kezem! Nézzétek, nem bírom behajtani az ujjaimat! Nézzétek, abszolút nincs kontroll a kezem fölött! Hát, szuper! Mennyire jó dolgok ezek!
0: Milyen jó, hogy az emberek éreket csinálnak önmaguk.
3: Nem bírom behajtani az ujjaimat! Nézzétek, abszolút nincs kontroll a kezem fölött! Hát, szuper! Mennyire jó dolgok ezek!
0: Milyen jó, hogy az emberek éreket csinálnak önmagukkal, igen.
3: Régen ez volt a Jackass, most ingyen kapjuk.
0: Végül is igen, meg hát a

0: ilyen tomba ütéseket mért a kezedre, és ez volt, hogy kértük, meg egymásnak adogattuk, és akkor röhögtünk azon, hogy hogy elzsibbadt a kezed, meg mekkorát adtál, meg miért van erre szükségesen?
1: Mi arra is rájöttünk, hogy a tiszta erőből ilyen nyitott tenyérrel, tudod, ilyen mint ahogy tudod, az ilyen ninják dolgoznak szerintünk, ugye biztos nem így dolgoznak valóban.
0: Dolgoznak. Nagyon, hallgassátok a reggelit, ma az egyszerűen zseniális dolgokat mond, nagyon keveset alszik az utóbbi rabokban is.
1: Nem vagyok jó. És
0: csodálatos. De minden pillanat akkor, egy aranyköpés.
1: És akkor nyakon vágtuk a másikat tiszta erőből.
0: Ahogy a ninják. Igen.
1: Szóval nyakon vágod a másikat tiszta erőből.
0: Nyakon?
1: Hátul nyakon.
0: Igen.
1: Nem előm, akkor meghalsz. De hátulról. És akkor ki tud mekkorát ütni, mert egy idő után egy pillanat, hogy elvegy a látásod. Tényleg?
0: Minden zseniális.
1: Csak ezeket tesztelgettük.
0: Igen. Kell.
1: Hát elpusztulom.
0: A határokat. Így van.
1: Azt képest, a mai gyerekek nem játszanak, hogy még az alapvető motorikák se alakulnak ki.
0: De szerintem nyomják. Biztos, hogy most is vannak ilyen valami stószak, tudod, a suliban.
1: Lehet. Na, elmondom különben, hogy ez a fantasztikus technika, amit Sánta itt ajánlott nekünk, és amit a vadászpilóták is használtak, akik azért aztán tényleg ott kell legyen az agyuk. Sean Andrew 1981-ben írta meg ezt a technikát. A következő van. Először apránként meg kell feszíteni a testünk minden részét. Hú, nem is tudom, hogy kell. Várj, meg kipróbálom. Megölcsölt az oldal. Igen, részét. Majd teljesen el kell lazítani. Jó. Eközben a ne gondolj semmire mondatot kell mantrázni magunkban, hogy semmi ne terelje a figyelmünket. Tehát, hogy fekszel az ágyba, feszítgeted magad, és közben mondod... közben próbálgattam azon röhög. És közben magadban mondod, ne gondolj semmire. Ne gondolj
0: de várj, feszítgetni kell magad.
1: Igen, a komplett testeret, a lábujjaid végétől, mindent.
0: Ellazítani, nem?
1: Azt jelenti, feszítgetni, nem? Én értelmeztem rosszul? Apránként meg kell feszíteni a testünk minden részét, majd teljesen el kell lazulni.
0: Ja, az elkerült a figyelmem. Én a lazításnál leakadtam.
1: Tehát így púzálsz. És közben arra gondolsz, hogy ne gondolj semmire. És akkor állítólag ez egy időt elalszol. Hát apám, hát nem tudom, és ez egy gyors elalszol.
0: Gyakorolni kell. Elvileg hát azt mondják, gyakorlat teszi a mestert. Gyakorolgatni kell. Figyelj, mit tudom én... Önmagában nem rossz dolog, szerintem most minden viccet félretéve ezek az ilyen jellegű, nem is tudom, foglalkozások, oktatások.
1: Igen.
0: Mint a jóga, meg ezek az ilyen befelé fordulásnak a jelentőségét erősítő, tudatosító foglalkozások, ami különféle, nem is tudom, hát mindig adnak valami nevet ezeknek igazából, hogy tudod, hogy mik is vannak ezek a japán elnevezések.
1: Hajime.
0: Hát nem erre gondoltam, hanem vannak ezek az ilyen...
1: Ying-yang? Mire gondolsz?
0: Az a táj, mi ez?
1: Táj masszázs.
0: Nem masszázs. Az szerintem ellazít egyébként megfelelően. De...
1: Tai chi,
0: igen. Tehát, és igazából ezeknek a tanításoknak egy részét általában azt szokta kitenni, hogy figyeld önmagad, figyeld a tested működését, ne röhög ki, most komolyan mondom.
1: Tudom, látom, hogy te ilyen lakkontrolos fickó vagy. Mesélj ezekről még.
0: Igen, de nem téged. Annyira szeretnélek téged irányítani, de sajnos nem tartozik bele az agykontroll.
1: Zoli járt technikai tárába. Igen, és?
0: De mindegy, és hogyha csak... szerintem baromi nehéz napjainkban eljutni egy olyan szintre. Hogy tudod, ne attól aludj el a nap végén, hogy akkor hullafáradt vagy minden tekintetben, és akkor egyszerűen a tested így megadja magát, ez spontán megtörténik, hanem hogy te érd el azt a pontot, tudod. És, de ugyanakkor, hogyha ez sikerül, meg tudod egy picit úgy mentesíteni a gyagyás szükségtelen esti időszakban már a gondolataidat, vagy tisztítani olyan szinten, tudod, hogy mentesítsd önmagad a napi teendőkön való agyalástól, akkor szerintem ez el tud kezdeni működni, hogy akkor na ellazulsz. Figyelsz arra, hogy hogyan lazítsd el magad a tested minden pontján.
1: Az igaz, és Dobárd a Robi írja, hogy múltkor vittem
0: valami... És ezt tudja, segít.
1: Azt mondja, múltkor vittem valami mentálhigiénis nőt. Azt mondja, hát én eléggé úgy éreztem, hogy ez egy hosszú táskás nő volt. De nem tudom igazából, én tudod, én őszintén sosem néztem utána, én nem tudom, mi az a... Én bevallom őszintén, én nem tudom, mivel foglalkozik a mentálhigiénis ember. Te vágod?
0: Hát a mentális egészség.
1: Lelki problémákkal?
0: Fenntartás.
1: Komolyan?
0: alapvetően ezt tudom megnevezni, hát most ezen felül pedig tehát

0: Természetesen nagyon sok rétű az egész történet. Na jó, hát pszichológia akkor is van benne.
1: Ilyenre jártál, vagy csak, az agykontroll csináltad? Az nagyon érdekes. Azt hittem, hogy...
0: Nekem van egy tök jó módszere mostanában.
1: Azt hittem, hogy a sánta olyanokat tanul, hogy így be tudja kapcsolni a tévét így az agyával. Azért az nagy parti trükk lenne. De nem ezt tanulta.
0: Nekem a...
1: Azt mondja, hogy hasonló, mint a pszichológus. Köszi, köszi.
0: Nekem alapvetően egyébként az szokott lenni a taktikám mostanában, hogy megpróbálom úgy elazítani magam már az esti órákban. Hozzátenném egyébként, én elkezdtem fogyasztani.
1: Gyógyszer, ugye?
0: Nem gyógyszer, hanem ez nem gyógyszer, ez ilyen növény, full növényi alapú, nyugtató kis tabletta. Tehát ilyen, amiben csak növény kivonatok vannak. És nekem így tök jó, mert így letisztítja az elmédet. Nem az vagy, te most nem tudom, más tudatmódosult állapotban vagy tudod, de vagy drogázott, teljesen. Csak mentesültél a rágódástól, a stressztől, a nyomástól, és amióta ez így működik nálam, azt vettem észre, hogy én mikor itt tudatosan, korábban kell például lefeküdni azért, jó, hogy reggel fel tudják kelni, akkor azt teszem, hogy akkor elkezdek erre figyelni, hogy akkor most alszom, de nem kényszeresen, és én mondjuk vizualizálok mindig valami képet. Többek között azt szoktam vizualizálni, hogy botorozok. Amúgy. Egy országúton.
1: Ezt miután bevetel a gyógyszeretet? Akkor?
0: Gyógyszer, ez nem gyógyszer.
1: Jó, akkor bevetel a tablettádat?
0: Nem a benszedin. De anélkül is. Most, és itt jön képbe egyébként ez a módszer, hogy gyakorlat teszi a mestert, tehát gyakorolni kell igazából, és akkor előbb-utóbb ez szerintem így működik, és onnantól kezdve nem tudom, szerintem viszonylag rövid időn belül már így elalszom.
1: Lehetséges. Amúgy különben... Most
0: érted, hogy nem arra alszok el, hogy pörgetem a telefont.
1: Igen.
0: Érted?
1: Hanem, hogy trippelsz.
0: Mert előbb-utóbb elterítődsz vele. De most nem mondok annyira új dolgokat igazából. Azt, anető, én ezt a lehetőséget anető, látom ebben.
1: Anető azt szokta trippelni, hogy úszik a tengerben.
0: Na. Tehát valami egy nyugtató, számodra megnyugtató cselekvést, szituációt vizualizálsz.
1: Azt mondja, Anettő mindig ezt vizualizálja, ha feszkós.
0: De az is jó, az is jó.
1: Filip meg azt mondja, hogy ő meg szokott inni egy korsó sört.
0: Hát mindenkinek van egy módszere.
1: Zoli meg azt mondja, hogy bárányokat szokott számolni. Azt én is próbáltam már.

0: Pagva.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
6: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Tudatos hulladékkezelés, ez a téma, és azért jó, hogy a Brastyóval erről beszélünk, mert én ehhez hogy gyökér vagyok. Én bevallom. Semmit nem értek ez. Anyáméknál van kettő ilyen doboz.
4: Igen.
3: Az ilyen szemetes.
4: Ők értenek hozzá, nem?
3: Ők igen, én mindig zavarban vagyok, hogy mit hova dobjak. Minden egyes alkalom, amikor szemetet, akkor mindig meg kell kérdezni, hogy amúgy mit hova? Mert nem értem. Érted? Ennyire. És emlékszem, hogy Olaszországban egyszer ott olyan helyen volt a szállásunk, 2-3 napig, vagy 2 napig, nem is tudom. Egy utaztuk folyamatosan, és akkor volt ilyen, hogy 5 darab kuka. Mindegyik kukához fönt egy ilyen leírás. Apám, én csak egy egyszerű vacsora után így gondolkoztam, hogy így, hogy mit, hova, nem értem, tudod.
4: Svédországi barátaiknál van ez így, és akkor nekik ugye a lakóvezetükben van egy, már is meséltem szerintem többször egy ilyen nagyobb épület, egy ilyen objektum, ahova gyűjtik a szemetet, tehát viszik el otthonról, és akkor az utca végén van, az be van kamerázva, hogy mindent jó helyre dobsz.
3: Én kérek elnézést.
4: Figyelmeztetés, egy vagy kettő, harmadik büntetés.
3: Térdellövés.
4: Talán annyira nem erős, de azért vannak elvárások. Na, az biztos, hogy ők megtanulták ezt kezelni. Mi nem nagyon tudjuk.
3: Das ist nicht gut! Paf!
4: Hát,
3: a Svédországban. A Svédországban, ott nem, hogy beszél?
4: Hát nem tudom, ezt nem is tudom utánozni. Úgyhogy itt a elvileg most itt a nagy leírás szerint, hogy itt már a boltban elkezdődik a tudatos hulladék.
3: Hát mert elkezdődik, nem vagy olyan, Zoli?
4: Hogy vászontáskával megyek?
3: Igen.
4: Sajnos nem.
3: Nem vagy ilyen hosszú táskás? Hát mivel mész vásárolni? Pénzzel? Simán? Pénzzel. És veszed az új zacskókat?
4: Nem, viszek zacskó, viszek. Tehát ahova mi megyünk vásárolni, ott már eleve kapható különféle ilyen zacskó, és akkor abban egyet megveszünk, vagy kettőt, és azt szoktuk vinni.
3: Műanyag?
4: Közelebb. Műanyag, igen.
3: Műanyag. Szóval műanyaggal mész műanyag vásárolni.
4: Igen, tudom, hogy...
3: Zoli.
4: Tudom, hogy egyes országban fasisztának bélyegeznének ezért, de hát az igazság, hogy nem, mert nem erről van szó, csak egyszerűen sajnos rá kéne szokni valóban a vászorra.
3: Rá kéne szokni a vászorra, én próbáltam.
4: Én ezt tudom.
3: Próbáltam.
4: Próbáltad.
3: És... Az igazság, én most beszéltek őszintén, ez nem a Pannon RTV álláspontja, én most a saját véleményemet mondom, meg a saját élményeimet mondom. Én nekem a vászonszatyor próbálkozásom súlyosan elbukott. Azért, mert mindig eldöntöm, hogy viszem, de sose viszem. Aztán telepakoltam a kocsit, a csomagtartót, aztán mindig elfelejtem kivenni. Akkor próbáltam azt, hogy bepakolom az egész kocsi tartalmát a csomagtartóba, de rájöttem, hogy az meg engem idegesít. Akkor utána rájöttem, hogy...
4: Én már pont ezt csináltam. Telepakoltam, nem vittünk zacskót, és akkor nem vettünk az elbetűsben.
3: Igen.
4: És akkor telepakoltuk a csomagtartót a cottage cheese-ekkel, meg mindenben. Ja. Jó, be volt minden csomagol, meg nem piszkos az, meg semmi ilyesmi, csak így aztán utána így lejöttem két szatyorral, és akkor tap.
3: Na igen, akkor van ez, de van még egy pár megoldás, ugye? Akkor utána lehet venni ilyen karton szatyrokat, karton zacskókat, ami tök jó, mert egy rossz mozdulat is elszakad az egész. Úgyhogy én bocsánatot kérek mindenkitől.
4: Rossz
3: amíg
4: mozdulat.
3: Lehet...
4: Nem pakold annyira tele.
3: Amíg pénzért lehet venni műanyag szatyrot, én addig veszek, én most ebben ilyen paraszt teszek, jó? Hát, hogy majd, ha már a rendszer nem engedi, akkor majd nem használom.
4: Ez a témánk.
3: De amíg le, addig, ha bocsánat, meg aztán az jó szemetestek, annyi mindenre jó
4: igen,
3: azért.
4: Igen, igen, az még. Az igazság, hogy mi is eltesszük, de... és akkor használjuk másra. Igen, tehát, hogy
3: van egy zacskó, majd be zacskóval.
4: A vajdasági magyar ember, meg a... Érzemben nem kell vajdaságba jönni, tehát a magyar ember egyetemes gondolkodása a
3: szereti
4: következő.
3: Szereti a zacskót.
4: Szereti, ha van egy zacskója, amiben még több zacskó van. Ennyi. És az acskók, az acskóban...
3: Ez vagyok én. Nekem az acskós fiókom is van
4: igen,
3: most már.
4: Igen, igen. Tehát az acskó az a mi életünk része.
3: Ez kell.
4: És mindig gyagyás zacskók ezek, mert igazából tehát egy zacskóval te mész a városban, meg sétálgatsz, nem sétálgatsz, csak hogyha nagyon muszáj. Szegény megboldogult anyukám, voltam, jelentő, ezt a sztorit már lehet, hogy meséltem.
3: Na mit mesél?
4: Szegeden voltam én egyetemista, és hát ugye túlfűtött ifjúságom során volt egy úgynevezett erotika kiállítás a Mars téren, mentünk a koleszos fiúkkal 5-6-an elmenni megnézni ilyen színészeket, színésznőket főleg, színészekén nem mentünk volna. És akkor ott az egyik, és esküszöm, hogy nem én, hanem az egyik ilyen idősebb kolesztársam, aki ott volt, ő 100 forintért vásárolt ilyen tudományos anyagot, papír alapú újságokat, vásárolt ott darabját 100 forintért, és hát vitt haza vagy 10 darabot ebből a tudományos folyóiratból, amit ott árultak az erotika kiállításon, és ő ezt egy olyan zacskóban kapta, igen, egy olyan nagy piros zacskóban, aminek az oldalára hatalmas betűkkel írta, hogy Tutti Frutti Party. Aha. Na most ez a zacskó valahogy, és senki se kérdezze meg, hogy hogy hozzám került.
3: Igen.
4: Talán abban pakoltam haza a szennyest.
3: Talán nem emlékszem,
4: nem vittem
3: haza
4: újságot, nem, akkor már az internetben benne, bocsánat. Szóval nem akarok belemenni. Szóval a lényeg az, hogy a zacskóba valószínűleg szennyes került, amit én aztán, igen, hazahoztam Szegedről Szabadkára. A zacskó itt maradt, és szegény anyukám körülbelül egy évig a bírósági tárgyakat abban vitte a munkahelyére, aminek az oldalán írt, hogy Tutti Frutti Party. Tehát akinek ez feltűnt, az jót röhögött, szegény anyukám. Én mondtam neki, amikor egyszer észrevettem, mondom, anyám, gyorsan dobd el azt a zacskót. Miért, mondom, mindegy, lényegtelen. Nem divatos, dobd el.
3: Nem mondtad el neki?
4: Hát aztán az, lehet, hogy elmondtam.
3: Nem mondtad neki, azért anyám, mert ezt én vettem egy pordó kiállításon. Miért nem mondtad? Ilyenekre állok, nem volt anyám, vállalom!
4: Nem volt ennyire vállalom egyszerű ez a történet, de hogy ő tényleg szegény, ott a Matia Gubec utcán úgy ment végig, hogy a kezében egy nagy piros zacskó, amin írja, hogy sárga betűk, hogy Tutti Frutti Party.
3: De én sem tudtam mondani, hogy mi az.
4: Hát jó, most én történetesen tudtam. Hát most én 90-es években voltam.
3: Én kimaradtam, gyerek. Zoli nem hívott ilyenekre. Ilyenekre nem hív, látjátok?
4: És az volt Magyarországon egy ilyen őrület egyébként, akkor voltak ezek az ilyen show-k, és akkor elmentek az emberek, meg megnézték ezeket a show-k. Nem, mindegy, nem, ne is menjünk.
3: Mi? Hát ez tök, nincs ez esély baj.
4: Tele volt fiatal fiúkkal.
3: Írja különben Gábor, hogy egy apartmanban 9 felé kellett a szemetet szelektálni, most olyanban vagyok, ahol csak 4 felé. Hihetetlen különben.
4: Az igen.
3: Elképesztő, elképesztő. Elképesztő az is, hogy én mennyire retard vagyok, ugyanis a haveromnál vagyok én Budapesten, és megkért, hogy vigyem le a szemetet. Mondom, semmi gond. És én azért is szabadkai agyammal gondolkozva kimegyek, és lemegyek az épületbe, és nem látom, hogy hol a szemetes. Kimegyek, látom, ó, az utcán vannak konténerek. Ah, mondom, zsír. Oda megy a konténer, ez le van láncolva. Ha mondom, dikmál, mondom, mindenkinek van kulcsa, vagy valami. Ha mondom, én nem kaptam, hogy minden felakasztottam a szemetet az oldalára. Mondom, majd beleteszi valaki. Aztán elmagyarázták, hogy minden épületnek van egy olyan terme lent, ahol, amit kinyitok, és akkor ott van a szemetes, ugye most már tudom.
4: Fruske terme, hogy melyik ez a hely?
3: Ja, van ilyen, biztos. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy már itt el kéne kezdeni olyan tudatosan gondolkodni, ugye a boltba, aha, ahol én már elbuktam. Utána van otthon ugye zöld konténerünk, meg kék konténerünk. Ez lesz a legcsúnyább, amit most mondok.
4: Na?
3: Én azt se tudom, hogy miben mi megy. Én nem tudom.
4: De ezt meg kell tanulni.
3: De ezt meg kell tanulni, meg kell tanulni. Én nem mondhatok ilyet, ugye, mint rádiós műsorvezető, hogy én ezt nem tudom. Ez nem szép. Ezért elmondom, hogy a kékben megy a papír. Az megy bele?
4: Igen, igen.
3: Komolyan?
4: Figyelj, tehát úgy van, hogy ugye vannak a kék és a, vagyok a zöld és a kék kukás, ugye? Erre gondolsz most.
3: Hát nem a kukás maga a kuka?
4: Igen.
3: Hát én sem tudom.
4: A kommunál... Próbálj, de most az a pillanat van, amikor próbálok valami okosat mondani.
3: Na, figyelj.
4: Próbálok nagyot szellenteni, de valószínűleg kakálás lesz belőle, úgyhogy nem is próbálkozom.
3: Na, figyelj.
4: Tehát...
3: Mi hova megy?
4: Kommunális vegyes hulladék, az a zöld. Újrahasznosító hulladék, a kék. Azt hiszem, igen.
3: És mi az újrahasznosító hulladék? A papír? Meg az üveg? Dávid!
4: Hú.
3: Dávid, te tudod? Dávid, te tisztában vagy valahogy, mi
4: nem
3: hova
4: is figyel.
3: Megy? Hogy a kékben mi megy, és a... Nem, nálunk, Dávid. Azt mondja, az osztrákoknál? Nem.
4: Milyen osztrákoknál?
3: Ki beszél az osztrákoknál?
4: Ausztriában élnék, mert nem is beszélgetünk ilyesmiről. Azt tudja,
3: mert Barnában megy a biócúsz.
4: Milyen bar?
3: Azt tudja.
4: Hol van itt Barna?
3: Meg fogunk halni. Írják az emberek. Azt mondják. Műanyag, papír, konzerv, az megy abba.
4: Jó.
3: Á, zsír. Akkor most már tudjuk.
4: Kék, papír, sárga, műanyag. Hát ezt én is tudtam.
3: Én nem.
4: Tudtam. A Tutti Frutti Party nekem se esett le, írja az Ati. Hát lehet, hogy neked nem, de itt biztos volt valakinek meghaltam egy év alatt, akinek leesett.
3: Szóval.
4: Na mindegy.
3: De azért, mert tudjátok, őszintén vagy, most nem játszom el, hogy tudom, hogy miről
4: nem,
3: van
4: szó. Nem, tényleg. A rádiós is ember, mi különösen hülye emberek vagyunk.
3: Gyarló, főleg a éról van.
4: Itt a mi esetünkben ez...
3: Na szóval, oké, és akkor most már tudjuk akkor, hogy a papír, azt újra lehet hasznosítani, hogy konzerv, ez jogos, uh-huh. ugye meg az üveg volt a harmadik, ugye? Az üveg. Szóval ez oké. És akkor mindez aztán megy a hulladék feldolgozó, én voltam ott, különben, én ezt, hát veled
4: igen,
3: csináltuk ott persze. a műsort. És akkor az még az érdekes, hogy mit, hova szabad, és akkor van ez az elem. Az elemet
4: itt
3: szerintem...
4: Itt egy elem.
3: Igen.
4: Igen.
3: Egy gyönyörű lány emese, nem jött SMS-e se. Van egy ilyen az egyik dalunkban. Nekünk van dalunk.
4: Régen a lettek-lettek voltak, de azóta lettek-lettek-lettek. Igen.
3: Azt mondják a hatalmasok, hogy akinek hat almasok, az hatalmas ok.
4: Ah!
3: De fogtassuk még ilyeneket?
4: Lehet.
3: Na szóval az elemmel az a baj, hogy ezt mindenki eldobja, de közben nem kéne eldobni a szemétbe.
4: Nem kéne.
3: Az Oli mesélte,
4: hogy... Elembajdaságban batéria. Igen.
3: Igen, a batri. A Blasti Zoli például elmegy a hangyához.
4: Elmegyek a hangyához, ott van a sugárúton. Sokat sétálgattunk mi arra, és most a gyerekekkel már kevesebbet inkább autóval megyünk, de igazából amikor mi sétáltunk, meg jártunk ki oda futni a sétaerdőbe, akkor ott van egy hangya, ott a sugárúton, és akkor oda el tudod dobni ennek a kis csápjába, vagy a fejébe, vagy nem is tudom, hogy hova van egy ilyen nyílás, és oda dobod be egy ilyen kis ajtócskát felnyitsz, oda belenyomod, és visszacsukod
3: az ajtócskát, szerintem
4: csapó ajtócskát.
3: Szerintem vannak olyan boltok, ahol le tudod adni az elemet.
4: Igen.
3: Szerintem Lidiéknél van ilyen.
4: Van ilyen.
3: Úgyhogy oda is el lehet vinni. Gyönyörű a megfogalmazása a cikknek, és most nem rosszban, nem mondom, hogy én ezt honnan olvasom, csak annyit mondok el, hogy figyeljétek meg a fogalmazást, szerintem a riporter se nagy szakértője a történetek, de a következő mondat.
4: Nem, hogy már ilyet, ezt mi írtuk.
3: De direkt nem akart elmondani. De
4: én kimondom. Hát én kimondom.
3: Zoli.
4: Hát jó, oké, na mindegy. De most mit szeretnél, attól függ, hogy mit akarsz mondani.
3: Azt írja, külön figyelmet igényel igen? a veszélyes hulladék eddig, Valid. Okay. Ami soha, de soha nem kerülhet a sima kukába. Valid.
4: Ez valid.
3: Ilyenek az elemek, akkumulátorok, lejárt gyógyszerek, régi igen, festékek, igen. fénycsövek, elektronikai eszközök, motorola és háztartási vegyszerek. Ez egy, igen. Soha nem kapjuk meg a választ, hogy de hova? De akkor hova?
4: Szerintem csak valami hiba lehet.
3: Csak lehet azért, mert meg kéne...
4: Attila, neked tölthető elemeid vannak. Igen, ezt gondoltam, hogy neked tölthető.
3: Szóval, hogy nem tudom, hogy viszont akkor hova? De most miért mondtad el, hogy ezt mi írtuk? Ez szemétállat. Engem kevesz bajba!
4: Én vállalom. Én mindent vállalom.
3: Lehet, de nem igazából azért, mert utána van ehhez az egész, ez egy közügyek link, és biztos azt kéne megnézni, hogy kiderülj, hogy hova kell rakni. Meg vannak barátok, akiknek mondjuk szervizeik vannak. Igen. Én tudom, hogy ők ezt az olajat is külön rakják. Nem tudom, hogy aztán az ki jön el azért, vagy hova viszik. El nem tudom képzelni, de azért tényleg a lejárt gyógyszert nem szabad bedobni. Most nem, mint a tényleg én most
4: nem azokat, volna. Azokat hát ez... nem, azt nem szabad bedobni. Tehát, hogy... nyilván itt ezeket a lejárt gyógyszereknél az kéne, hogy legyen a protokoll, hogy ezt visszaviszed a gyógyszertárba, és ők megsemmisítik, meg ilyesmi. Nekem ezt így magyarázta valaki egyszer.
3: Na hát, vannak ilyen érdekes dolgok. Elektronikai eszközöket simán kidobom, érted? De akkor ezek
4: szerint persze, nem szabad kidobni. Nem én is dobtam már ki elektronikai eszközt. Hogy ne? Volt egy elektronikai eszköz, most mindegy, hogy micsoda, de szenvedtem vele, próbáltam bekapcsolni, nem működött, kijelzője,
3: méregből kidobtam.
4: És akkor így utána olvastam a neten, hogy tudom én ezt meghekkelni, hogy tudom én ezt reszetelni, kell-e hozzá kábel, és mindenki azt mondta, hogy öreg, ha ezt kapod, ezt az üzenetet, akkor itt nincs segítség, itt tönkrement a belső, nem tudom, az alapon.
3: Valami, viszlát.
4: Azt úgy hajítottam ki, ahogy volt.
3: Hát jó,
4: és
3: ennyi.
4: Nem kellett volna, mert hogy elvileg ezt így nem.
3: Ja, hogy nem szabad. Nem szabad. Na mindegy, hát ilyenek vagyunk mi, bevalljuk. Örülünk, hogy ti azért sokkal okosabbak vagytok, és tájékozottabbak ebben a kérdésben.
4: A közügyek csapata forgatott erről egy kiváló anyagot, igen. Egyébként fent van azt a honlapunkon, nézzétek igen. meg, és azt akkor ti is képben lesztek az egész.
3: Mint ha nektek lenne szükségetek rá, nem pedig nekünk.
4: Majd mi
3: pedig
4: is megnézzük.
3: Mi nekünk is meg kell nézni.
4: Mi is megnézzük,
3: úgyhogy ez a nap tanulsága, meg kell nézni.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Programajánló.
12: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
13: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
12: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
13: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
12: Bűvészshow, könnyűzenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
13: A programokon való részvétel ingyenes.
12: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
14: Média támogató a Pannon RTV.
0: Reklám.
15: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
16: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
17: A takarékos melegségért.
18: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést,
2: 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panorpresszó.
1: Szép napot, szép reggelt mindenkinek, 8 óra 16 perc van, és elkezdődik a mai Panorpresszó, július 7-e van, hát egy borongósabb kedd reggelre ébredtünk, ami pedig a mai nap időjárását illeti, hogyha már itt tartunk, akkor igazából egész nap ilyen időre van kilátás, illetve egész délelőtt 19 és 20 fokos délelőtti hőmérsékletre van kilátás. Délután viszont igazából a napsütési lesz a főszerep, ezt a borongós időt felváltja a napsütés, és helyenként akár 30 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, úgyhogy hát felmelegszik a levegő, és visszatér a meleg. Többnyire igazából ez az időjárás fogja jellemezni majd a következő napokat, és délelőtt egy kicsit enyhébb lesz az idő, délutánra pedig visszatér a meleg. Na de ennyit az időjárásról, nézzük is meg, hogy mi minden történik majd a mai nap folyamán itt a Panorpresszóban. Kapcsolunk Topolyára, ugyanis ÖkoKamp tábor részleteit fogjuk ismertetni Sihelnik Józseffel, az Arcus Környezetvédő Egyesület titkárával, ugyanis ők szervezik ezt a tábort már, hogyha jól tudom, 26. alkalommal. A jelentkezési határidőt az július 15-e, úgyhogy aki még nem tette meg, de szeretne jelentkezni a táborba, az mindenképpen hallgasson bennünket 9 óra után, és hogyha úgy gondolja, akkor jelentkezzen a táborba. Utazni fogunk Spanyolországba, illetve az Egyesült Királyságba is. Vendégeim lesznek, majd ők fognak az élményeikről mesélni nekünk, illetve foglalkozunk még az Adai Venus Plus táncklub sikereivel is, ugyanis nem olyan rég részt vettek a 21. Majorett Európa bajnokságon, amit Horvátországban rendeztek meg, ott tartották, és a Venus Plus klub vezetője, oktató és két versenyző is érkezik majd. És emlékeztetnélek benneteket, hogy ugye ma jár le a nyereményjátékunk 13 órakor, 13-15-kor pedig sorsolni is fogunk, úgyhogy ha még nem tettétek meg, akkor keressetek rá a Panorpresszó Facebook oldalára, és kommenteljetek a posztunk alá, ugyanis egy családi belépőt lehet majd nyerni a dávodi gyógyfürdőbe. Na hát, ennyi mindennel foglalkozunk a mai Panorpresszóban. Sok-sok témánk lesz, de emellett közérdekű infókat is hozok majd nektek, és sok-sok érdekességet, programajánlót, úgyhogy tele leszünk a mai napon is. Tartsatok velünk egészen 14 óráig. Aki itt van veletek, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagyhegyesi Dávid, és jó magam itt a mikrofonnál, Balogh Sára.

0: Támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Műsorajánló.
2: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannorádió.

0: 2000-es évek a Pandorádióban kedden esténként 8 órától.
1: Reklám.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egész napos kikapcsolódás órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi

0: 061 664 2081-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 2081.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

Áramszünet van több helyen ma, július 7-én, kedden, méghozzá Palicson. Szünetel az áramszolgáltatás 9 és 12 óra között a József Attila utca végén, a 49. Új utcában, a Szegedi úton, az Ohrid utcától az autópálya felé és a környékén is. Hajdújárás

0: is áramszünet lesz 9 és 12 óra között az egész településen, információim szerint, illetve Noszán is 9 és 12 óra között szintén az egész településen lehet számítani áram kimaradásra. Ezeket a közérdekű infókat hoztam nektek, illetve még útlezárás is van Szabadkán a Tiszta Szerbia projekt szennyvízhálózat építési munkái miatt. Mindjárt mondom, hogy hol. A Proletár Brigádok utca területén, a Zombori utca kereszteződésétől a Padé utcai kereszteződésig lehet számítani erre az út lezárásra, és a munkálatok egészen július 20-áig tartanak, úgyhogy igazából addig van ez az ideiglenes útlezárás. Hogyha szeretnétek még pontosabb infókat, időpontokat az áramszünettel kapcsolatban, vagy pedig az ideiglenes útlezárással kapcsolatban megtudni, akkor kattintsatok a pannonrtv.com oldalára, ott minden fontos infót és leírást megtaláltok.
1: Pannonrádió.
2: Az interneten
1: és az FM 91,5-ön.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: sporthírt hoztam nektek az óra végére. Ugye, aki követi a labdarúgó világbajnokságot, annak igazából nem újdonság az, amit most itt el fogok mondani a következő percekben, de aki nem követi rendszerességgel, annak lehet, hogy újdonság ez az egész. Ugye, hétfőn két meccs is volt, Spanyolország, Portugália, illetve Belgium és az Amerikai Egyesült Államok. Nézzük, melyik meccsnek milyen lett a kimenetele. Spanyolország legyőzte Portugáliát, ők Dallasban játszottak a nyolcad döntőben. A hétfői találkozót spanyolok kezdték aktívabban, és már több helyzetük is volt az első percekben, de a portugálok is felzárkóztak ehhez az iramhoz, felvették a lépést, és ők is elég veszélyesek voltak az első játékrészben, de ez nem hozott gólt. A második félidőben is igazából nagyon-nagyon erős volt mindkét csapat, de gólt a spanyolok tudtak rúgni egészen a 91. percben, hogyha jól tudom, akkor Ferran Torres ugratta ki a gyönyörűen csereként beállt Merinót, és hát ő lőtt a kapuban a 91. percben, ezzel pedig, ahogy említettem, Spanyolország legyőzte Portugáliát, ők jutottak tovább a negyed döntőbe. Hát azt tudni kell igazából még, hogy ez volt Ronaldónak az utolsó világbajnoki mérkőzése, ezt jelentette be a Spanyolország utáni mérkőzésen. Na de nézzük is, milyen eredménnyel zárta Belgium és az Amerikai Egyesült Államok a mérkőzésüket. Hát a belga válogatott legyőzte 4-1-re a társházigazda Egyesült Államok csapatát. Ők Seattle-ben játszottak egymás ellen a nyolcad döntőben, úgyhogy igazából ez a mérkőzés is gólgazdag volt, mint igazából az összes itt a világbajnokságon. Aki követi, az tudja, hogy sok-sok gól van itt a világbajnokságon, és hát a belga válogatott a negyed döntőben majd a spanyolokat fogja fogadni Los Angelesben közép-európai idő szerint pénteken 21 órától. Ez is egy izgalmas mérkőzésnek ígérkezik. Követitek-e a világbajnokságot? Írjátok meg nekünk üzenetben, melyik csapatnak szurkoltok, ki a kedvencetek, illetve ki az, akit a döntőbe vártok, a két csapat, ki az a két csapat, akinek szívesen megnéznétek a döntőjét, írjátok meg nekünk üzenetben.
1: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8483-070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Minden éjjel, minden nap, Panorádió.
9: A 91,5 MHz-en.
10: Panorádió.
11: Társadalmi célú felhívás.
12: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
13: Média támogató a Pannon RTV.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
14: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
15: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
16: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Több helyen is találkozhatok rendőrökkel, hogyha úton vagytok, méghozzá Bajsán, illetve Topolyán a Nisz benzinkútnál is, valamint Topolya és Bácskos útfalva között is ott vannak a rendőrök, úgyhogy érdemes ezeken az útszakaszokon fokozottan figyelni, de egyébként is, hogyha úton vagytok és közlekedtek, akkor figyeljetek oda, tartsátok be a közlekedési szabályokat, és megnézzük, hogy mi a helyzet a határokon is. Azt tudom elmondani, hogy Magyarországról Szerbiába a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen 23 percet ír az alkalmazás, a Horgos-Röszke közúti határátkelő helyen pedig 12 perces várakozási időre kell számítani. Ami a Szerbiából Magyarországra utazókat érinti, az pedig az, hogy a Királyhalom-Ásotthalom határátkelő helyen 23 perces várakozás, és szintén 23 percet kell várakozni azoknak, akik a Horgos-Röszke közúti határátkelő helyen szeretnének áthaladni. A többi határátkelő hely úgy Szerbiából Magyarországra, mint Magyarországról Szerbiába körülbelül 5-10 perces várakozást ír az alkalmazás szerint. Hogyha úton vagytok és bennünket hallgattok, valamit tapasztaltok az utakon, akár rendőri jelenléttel kapcsolatos, akár pedig határhelyzettel kapcsolatos, azt írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös telefonszámra. Tartsatok velünk a továbbiakban is, ugyanis kapcsolunk Topolyára, Sihelnik Józsefet fogjuk kapcsolni, az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkárát, és a 2026-os, tehát az idei évi ÖkoKamp táborról fogunk majd vele beszélgetni.
1: Csoki barna kitkat, megmutatom mit kap, velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak, elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet, nem?

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice. A szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
7: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: kapcsolunk is Topolyára. Sihelnik József van itt a vonalban, az Arcus Környezetvédő Egyesület titkára, vele pedig az Öko Kamp táborról fogunk beszélgetni. Szia, köszöntelek!
1: Jó napot kívánok!
0: Hát először is mondjuk el a dátum.

0: programokat, mikor lesz a tábor idén?
1: Az idejök a kamp az július 19-től 26-ig kerül meg szervezésre a megszokott helyen, tehát Topolyán, a Topolyai tó partján, az egykori Kislajos kastély mellett.
0: Mikor van, vagy meddig lehet jelentkezni, illetve kiknek a jelentkezését várjátok?
1: A jelentkezés határidő az július 15-e, tehát van még egy jó hét a jelentkezés határidő lejártáig, és hát elsősorban az általános és középiskolás fiatalokat, az alsó korhatár ugye 10 év, tehát itt lényegében zömmel a felsősök, tehát az általános iskolás felsősök, és hát természetesen említettem középiskolások, de az idősebbek jelentkezését is, tehát akár egyetemisták vagy fiatal felnőttek is nyugodtan jelentkezhetnek, ha valakit érdekel a természettudományos, vagy hát egyébként a biológiai tudományok szakterületei, és szeretnének többet megtudni az élőlényekről, a vidékünk élővilágáról, akkor akár az idősebbeket is nagyon nagy szeretettel várjuk.
0: Mindenkinek hasznos igazából egy-egy ilyen tábor, legyen az gyermek vagy felnőtt, idősebb. Mi mindent kell tudni az idei tábor programjáról, mi az, amivel foglalkoztok majd ez az egy hét alatt?
1: Tehát igazából, hogy említettem, a biológiai tudományok területéről kerülnek ki ugye a szakcsoportok, idén 7 szakcsoport fog indulni, ami azt jelenti, hogy itt akkor lesz madártani, herpetológiai, tehát hüllőkét éltőek, rovartani, póktani szakcsoport, akkor környezettan, mikrobiológia, botanika, úgyhogy egyedül idén a haltani szakcsoport, ami a korábbi évekhez képest nem indul. Hát ez igazából nyilván ez mindig úgy van, hogy ugye hát az adott szakterületnek a szakértőit gyűjtjük össze, és hát idén sajnos úgy alakult, hogy a haltani szakcsoport vezetője az most nem tud velünk lenni, így akkor ez a szakcsoport most nem indul. Egyébként ez nagyon népszerű, emellett még a herpetológia, illetve az ornitológiai, tehát a madártani szakcsoport szokott nagyon népszerű lenni. Nem is véletlen, nyilván azért a madarakat nagyon sokan szeretik, szép, színesek, könnyen megfigyelhetőek, tehát mindenki ugye a saját kertjében is azért találkozik madarakkal. Hát a haltani meg nyilván az véget, mert hát ugye azért elég sokan horgásznak, vagy hát érdeklődnek a halak iránt.
0: És itt hogy működik ez az egész? Tehát megvan az időpontok, amikor egy-egy csoport foglalkozás, vagy szakcsoport foglalkozás van, vagy külön-külön kell jelentkezni egy-egy szakcsoportba?
1: Igen, tehát lényegében van a napi rutin, úgyhogy minden nap lényegében a reggeli torna után kezdődnek a csoportonkénti foglalkozások 8 órától, és az egészen megy 11 óráig, és 11 órától délig van még csoportonkénti foglalkozás, és aki ugye jelentkezik a táborra, az már a jelentkezési lapon megadhatja, hogy mely szakcsoportba szeretne részt venni, de természetesen ezt még akkor nem veszük annyira szigorúan. Az első napon, tehát 19-én ott a bemutatkozást követően szakcsoportvezetők elmondják az ő szakcsoportjuknak ugye a tevékenységét, mivel fognak foglalkozni a hét folyamán, mit néznek meg, mely terepeket járják be, és ekkor kell lényegében véglegesen eldönteni a résztvevőknek, hogy mely szakcsoportban vesznek majd részt, hová csatlakoznak, és alapvetően egész héten annak a szakcsoportnak a munkájába fognak részt venni, amelyet ugye vasárnap választottak, és hát hétfőtől péntekig vannak lényegében a csoportonkénti foglalkozások, meg ugye a terepbejárások a szakcsoportvezetőkkel, és a szombati nap az egy kicsit különleges, akkor lényegében már a tábor részvők ből ki létrehozott csapatok fognak egymással, hát mondjuk ilyen baráti alak versenyezni, és hát ez lényegében egy ilyen számadás is arról, hogy a hét folyamán mit tanultak, mi ragadt meg úgy a csoportonkénti foglalkozások alkalmával, mint ugye vannak szakmai előadások is délután, illetve este a táborban, tehát mind ezekből a kis vetélkedő alkalmával vannak kérdések, és hát itt látjuk meg mi is, hogy mi az, amit igazából sikerült elsajátítani az egy hét alatt.
0: Akkor érdemes odafigyelni egy-egy csoport munka során. Mitől különleges egyébként ez a tábor? Hogyha jól tudom, sátrakban történik az elszállásolás is.
1: Így van, tehát ez teljesen sátortábor már az alapítás óta, meg hát lényegében valamilyen szinten ehhez ragaszkodunk is, mert a helyi adottságok is lényegében ezt teszik csak lehetővé, hogy sátortábor legyen, meg hát ez is a különlegessége, mert hát alapvetően már vajdasági szinten, de akár országos szinten is a ritkák közé tartozik, hiszen sátortáború már egyre kevesebb van, úgyhogy aki ugye nyilván szereti a kihívást, szeret kint lenni, és emellett még ugye természetről tanulna is, akkor lényegében ez egy nagyon jó választás. És amúgy egyébként minden adott a helyszínen, tehát ott ugye vezetékes víz, áram van, tehát nyilván az előadások az számítógépről kivetítővel történik, tehát ilyen szinten nem vagyunk elvágva mondjuk a külvilágtól, de az elszállásolás az teljes egészében sátrakban történik, mindenki nyilván hozza a sajátját, vagy ha valakinek nincs, akkor mi tudunk biztosítani az Egyesület sátraiban helyet, és hát természetesen kint mennek az előadások is a nagy sátorba, illetve hát külön konyha sátor is rendelkezésre áll a táborozók számára.
0: Mi mindent szükséges a táborlakóknak vinni ez a tábor, igazából a táborba? Mire van szükség, amit esetleg be kell szerezni, vinni kell magukkal?
1: Igen, tehát a lényegében a jelentkezéskor az Egyesületünk honlapján megtekinthető egy lista, hogy mi az, ami ajánlott egy táborozás alkalmával, de nyilván, hogy akinek van sátra, az ugye sátor, aztán oda nyilván pokróc, derékaj, vagy valamilyen matrac, ami fontos. Ez nyilván mindenkinek egyéni, hogy mennyire szeretne kényelmesen berendezkedni a sátrába, de amik nagyon fontosak egyébként, hát nyilván itt ugye a ruházat, úgyhogy rövid, hosszú ruházat, van a strandolás a Topai tóban, tehát ott ugye nyilván akkor strandfeszes, törölköző, tisztálkodási eszközök, és hát nyilván már akinek van személyigazolványa az, illetve petekkönyvecske, ez nagyon fontos, hogy legyen mindenkinél, és hát jegyzetüzet, íróeszköz, ezek fontosak, mert hát azért kint a terepen, ott szoktunk jegyzetelni, és próbálunk is erre sarkalni minden résztvevőt, hogy mindent jegyzeteljünk fel, amit látunk, mert nyilván, hogy az akkor megmarad, és hát ki tudja, hogy mikor lesz hasznos. Nekik pedig hát ugye megtanulnak több fajnemet, vagy más dolgokat, amiket feljegyeznek, akkor az legalább ugye nyoma lesz neki.
0: Nagyon szépen köszönöm, József, hogy elmondtad a részleteket. Az érdeklődők pedig az Arcus honlapján tudnak még bővebb információkat találni a táborral kapcsolatban. Elmondjuk még egyszer, a jelentkezési határidő július 15-e. Köszönöm szépen, hogy elmondtad a részleteket.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jó kedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tester ma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tester ma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: Álláshirdetés.
6: A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképesen életrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
7: 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Kiválónak mondható és hektáronként körülbelül 6 tonnára tehető a búza idei átlaghozama, nyilatkozta Dragan Klamocsics. A mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a legalacsonyabb terméshozam Bánátban van. A gyümölcstermesztésben viszont az elmúlt évtized egyik legkiemelkedőbb szezonja zajlik. A megytermés a duplájára nőtt tavalyhoz képest, de a kajszibarack és az alma is kiváló állapotú, emelte ki a politikus. A málna jelenlegi kilogrammonkénti 400 és 450 dinár közötti felvásárlási ára pedig régiós szinten a legmagasabbak közé tartozik, mondta Glamocsics. Nem szennyezett a Tisza vize a magyar-kanizsai szakaszon, ezt a hivatalos mérések és a helyiek tapasztalatai is megerősítik. Tömeges halpusztulást nem észleltek, ugyanakkor az idei Tisza virágzás megszakadt, a főrajzás pedig elmaradt. A szakemberek szerint ebben szerepet játszhat a folyó alacsony vízhozama és az egyre jellemzőbb eliszaposodás. A rendkívül magas, közel 28 fokos vízhőmérséklet már hatással van az élővirágra is, több helyen a folyami kagyló pusztulását figyelték meg. A magyar-kanizsai szakasszal ellentétben Zentánál tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízvizsgálatok szerint ott a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. Újabb vízmintát július 8-án vesznek a folyóból. Előzetes letartóztatásba helyeztek egy rumai férfit, aki gyilkossággal gyanúsítanak. A gyanú szerint a 44 éves P.J. meggyilkolta a 40 éves ópazovai Alexander Lázicsot. A gyilkossággal gyanúsítják P.J. 19 éves fiát is, aki egy másik gyilkossági kísérlet miatt már korábban is előzetes letartóztatásban volt. Mindkettejüket különös kegyetlenséggel elkövetett emberüléssel gyanúsítják. A rendőrség azután lépett közbe, hogy bejelentés érkezett Lázity eltűnéséről. Megállapították, hogy április első felében a gyanúsítottak egy rumai bérelt lakásban bántalmazták az áldozatot, aki belehalt a sérüléseibe. Ezt követően a holttestet egy családi házba szállították. Néhány nappal később a holttestet elásták az udvaron. A holttestet az ügyész utasítására boncolásra szállították az Újvidéki Igazságügyi Orvostani Intézetben. 16 nap börtönre ítéltek egy szerb taxisofőrt Montenegróban, mert megtagadta a kábítószer fogyasztást kimutató gyors teszt elvégzését. A montenegrói szabálysértési bíróság tájékoztatása szerint a szerb állampolgárt vasárnap este 23 óra 40 perc körül állították meg a rendőrök Budván. Az 50 év körüli sofőr egy külföldi rendszámú taxit vezetett, amikor a rendőrök felszólították, hogy vesse alá magát a pszichoaktív szerek jelenlétét vizsgáló tesztnek. Ezt azonban visszautasította. A bíróság gyorsított eljárásban 16 napos szabadságvesztésre ítélte. Az indoklás szerint a szigorú büntetés célja a közlekedés biztonságot veszélyeztető magatartás visszaszorítása. A taxisofőrt emellett 4 hónapra eltiltották a járművezetéstől Montenegró területén, ami a letöltött szabadságvesztést követően lép hatályba. Ideiglenesen szünetel a szülészeti ellátás a Topolyai dr. Hadzsi János egészségügyi központ szülészeti osztályán. A dolgozók tervezett szabadságolása is a munkaszervezés miatt július 20-án 6 óra 30 perctől, augusztus 3-án 6 óra 30 percig tájékoztatja az intézmény a lakosságot Facebook bejegyzésében. Az érintett időszakban a kórházi ellátásra vagy szülésre jelentkező várandós nőket a Szabadkai Közkórházba irányítják. Nem ez az első alkalom, hogy átmenetileg szünetel a szülészeti ellátás Topolyán. Korábban június 8-a és 15-e között sem vezettek le szüléseket az intézményben. Akkor az egészségügyi központ a dolgozók időszakos munkaképtelenségével indokolta az intézkedést.
5: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 27 fokot mérünk jelenleg, változó felhőzet mellett időnként napsütésben is lehet részünk. A legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk majd.
5: Reklám.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
7: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
11: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs

0: A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Műsorajánló.
2: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
3: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
4: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
1: Reklám.
5: Önnek is van takargatni valója?
6: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
5: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
5: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ
6: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 8-08-15 vagy 024-455-51-55.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: Prima che ci si accave i mali. Poi non presso. A valódi koffeinterápia.
1: Hát Illés Hajnalka általában a zsinagóga alapítvány szervezett, által szervezett programokkal kapcsolatban jön a stúdióba ide hozzánk a Pannonpresszóba. Hát ez most nem így van, kivételes alkalom ugyanis. Spanyolországi kirándulásáról fogunk beszélgetni a következő percekben. Jó napot kívánok, Hajnalka, köszöntöm itt nálunk.
2: Üdvözlöm a rádió hallgatóit is, önt is sok szeretettel.
1: Hát azt így előjáróban el lehet árulni, hogy egy születésnapi fogadalom ez, hogy minden évben valamilyen úticélt tűz ki magának. Idén Spanyolország volt, eddig hol járt?
2: Igen, 50 éves születésnapomon döntöttem el, vagy születésnapom körül döntöttem el azt, hogy 50 éves kortól minden évben felkeresek egy olyan országot, ahol még nem jártam. Persze előtte is voltak utazásaim, de ez most egy tudatos döntés eredménye. 50 évesen 2023-ban Párizsban voltam 10 napot, 2024-ben Rómában 10 napot, tavaly pedig Szentpéterváron. És az idei döntésem Barcelonára esett, szintén 10 napot töltöttem ebben a gyönyörű katalán városban.
1: Saját magának szervezi ezeket az utakat. Mi a nehézség, mire kell odafigyelni ilyenkor?
2: Igazából igen, valóban én saját magamnak készítem elő ezeket az utazásokat, én egyedül utazom, és hónapok munkája ez, amit én igazából nagyon élvezek, úgyhogy én ebben nem látok igazából nehézségeket, inkább a szabadságot élem meg ebben, mert úgy állíthatom össze magamnak az utazásaimat, amilyen én vagyok. Uh-huh. Tehát vannak olyan utazók, akik átsietnek egy városon, akiknek ugye időkeretük van. Én az utazásaimat úgy szoktam összeállítani, és azért is szoktam 10 napra tervezni, hogy úgy meg tudjam élni ezeket a helyszíneket, hogy meg tudjam egy kicsivel jobban ismerni a várost, hogy egy-egy akár egy templomot, vagy akár egy látványosságot mélyebben át tudjak élni. Én egy ilyen utazó vagyok, aki szeret sok időt tölteni egy-egy helyszínen, és fontos az, hogy én igazából januárban szoktam meghozni ezeket a döntéseket, akkor szoktam kiválasztani a helyszíneket, a következő úti célomat, és akkor hónapról hónapra valamit ugye lefoglalok. Az első természetesen ugye a szállás és a repülőjegy, így volt ez idén is, és akkor e köré tervezek ma a többi programot. Például volt olyan belépőjegy, amelyet már januárban, februárban megvásároltam, így a költségek, kiadások is szétosztódnak ugye a hónapok folyamán, ez így gazdaságosabb számomra, úgyhogy például egy hangverseny belépőt január-februárban már megvásároltam, és akkor így szépen lassan, ahogy telnek a hónapok, egyre jobban megismerem így a várost, a különböző szakirodalmak segítségével, és ami érdekesség számomra, hogy minden évben, minden városhoz vásárolok egy regényt, hogy egy ilyen regényes módon is felkészüljek a helyszínekre.
1: Wow, ilyet még nem is hallottam.
2: Igen. Nagyon jó ilyen regények vannak. Párizsra is olvastam, Szentpétervárra is, Rómára többet is, és idén a Szél árnyéka című művet választottam, ami egy ilyen monumentális barcelonai regény.
1: De akkor térjünk is rá az útra, ugye megvan a szervezés, ugye napokra lebontva gondolom meg volt a terv, hogy melyik nap mit látogatott meg, hát melyek voltak azok a legjellegzetesebb pillanatok, amiket ki tudna emelni.
2: Igazából nagyon érdekes, én számítottam erre a kérdésre, hogy mi az a pont, mi az a helyszín, ahol leginkább ugye csodálatra méltó pillanataim voltak. Ugye elsősorban Barcelonára azért esett a választás, mert ugye Gaudi, mert ugye a katalán szecesszió, a modernizmus, valójában az a varázslatos világ, amely szerintem valóban egyedi. és próbálkoztam úgy összeállítani a napi terveket, hogy mindenképp maradjon idő, tehát szabad mozgásra is, mert az ember nem tud minden pillanatot betervezni, vagy be tud mindent tervezni, de akkor úgy elveszti a varázsát. Igen. Tehát, hogy kell hagyni szabad időt is olyan értelemben, hogy legyen A pontból B pontig valamilyen mozgástér. Az első napomban ugye egy székesegyházzal kezdtem, a barcelonai katedrálissal, és úgy éreztem, hogy ugye hívő ember vagyok, akkor kezdjük egy szakrális helyen, és ez nagy élmény volt, mert nem tudtam, hogy reggel lesz ott egy zsolozsmai imádság és egy szent mise, úgyhogy ingyenesen be tudtak menni azok, akik egy oldalkápolnában volt ez a szent mise, akik ugye csak a szent misére és erre az imádságra jöttek, úgyhogy egy szép élmény volt, utána természetesen a belépővel meg tudtam tekinteni az egész székesegyházat, ami Santa Creu és Santa Eulália, Szent Eulália földi maradványait is tartalmaz, nagyon érdekes, gótikus negyedben található székesegyház, és akkor utána volt egy ilyen szabadabb sétám a gótikus negyedbe, szerettem volna a környéket felfedezni, ugye mindenképp felkeresni a híres Labokéria piacot, amit meg is tettem, és akkor utána volt egy hopov buszos városnézésem, amit szintén, amit a Get Your Guide alkalmazáson keresztül foglaltam le, és ez jó volt az első két napra, ami a közlekedést is illeti, mert le lehet szállni bárhol, ahol az ember szeretne, ezt így mindenkinek csak ajánlani tudom, mert ez érdekes tud lenni. És akkor valójában volt az első napnak a csúcsa délután a Tibidabo hegy, ami Barcelona legmagasabb pontja, és ahonnan lenyűgöző panoráma nyílik a városra. Ez nagy álmom volt, mert a Jézus szíve templom tornyának csúcsán van egy Jézus szobor, és nagy álmom volt, hogy oda feljussak. És akkor egy ilyen nagy álom megvalósulásával indult valójában ez az egész, ezzel a szép első nappal. És természetesen, hogy már a második napom korán reggel a Sagrada Familiához vezetett, ugye ez volt az egyik olyan pont, amit nem csak turista látványosságként szerettem volna megtekinteni, hanem hívő emberként is, és az lehető legelső időpontot választottam, amikor a jegyemet vásároltam. Itt május előtt nem voltak szabad időpontok a pápa látogatás miatt, itt általában egy hónappal előtte lehet az időpontokat kiválasztani, és nagyon jó alkalmazása van a Sagrada Familiának, mert ott lehet választani, milyen típusú jegyeket szeretnénk. Én egy önvezető túrát választottam, és ami érdekesség, hogy van egy magyar nyelvű audio vezető is, amit le lehet tölteni a mobiltelefonunkra, hogy ez máshol is volt, például a Tibidabo templomnál is, úgyhogy ezek nagyon hasznos dolgok, hogyha az ember nem kér vezetést, hanem önállóan oldja meg ezt is, és mondhatom, hogy korán érkeztem, és nagyon elérzékenyültem, mert valóban ez a templom egy olyan zseniális építészre utal, aki nem csak építész volt, hanem egy mélyen hívő ember, és ez látszik ezen az épületen, kívül-belül, úgyhogy rendkívül megható volt ez a látogatás. Nagyon örülök, hogy több órát bent töltöttem. A születés tornyába mentem fel, ugye ott egy ugye lifttel föl lehet menni egy bizonyos pontig, és utána gyalog lejönni, ami elég necces, de hát annyira nem, mint a Tibidabo. De hát ha úgy voltam vele, hogyha Szent Péter Bazilika tornyába fölmentem, akkor ami meg tényleg nagyon nehéz, akkor ezt is meg fogom csinálni, gyönyörű panoráma nyílt itt is Barcelonára, és ez úgy érzem, hogy ez volt az egyik csúcspontja a barcelonai utamnak, mert azt hiszem, hogy egy olyan zseniális építész, mint Gaudí, az álom, amit ő megálmodott, és hogy az megvalósuljon 140 év után, ez szerintem a jó is építész, mint Gaudí. az az álom, amit ő megálmodott, és hogy az megvalósuljon 140 év után, ez szerintem a Jóisten keze is egy picit azért benne van, úgyhogy ez én

Barcelonába, ebből 8 Gaudi által épült, de szerettem volna ezt is megnézni, mert ez egy csodás, tehát nem, így, és 2009-ig ez kórházként is működött, most múzeumként látogatható, ezt nem akartam kihagyni, és ott volt gyalog, tehát nekem a gyaloglás nem gond, úgyhogy ezt szépen fölkerestem. Aztán volt egy rövid sziesta, ugye ezt tudni kell, hogy az utazásaimban mindig van egy napi sziesztázás, pihenés, hogy legyen a délutáni esti programokra is erő, és szerintem ez jó dolog, mert ezeket az élményeket lelkileg, fizikailag is, ha átéli az ember, megéli, akkor kell az erő, akár testi, akár lelki, hogy utána folytasd, igen, és hogy azokat a szép élményeket is be tud fogadni. Fölkerestem délután a híres Barceloneta strandot, és szerettem volna egy különleges vacsorát, és a V Barcelona, az a híres hotelnek a teraszán vacsoráztam, a Fire étteremben, ami egy nagyon szép és elegáns étterem volt, és ugye a földközi tengerre volt kilátás, az egy ilyen picivel előkelőbb étterem volt, de úgy minden utazásom alatt a 10 napból legalább egy-egy ilyen előkelőbe van, de persze a többi napokra erre már nem jut lehetőség, de szép élmény volt mondjuk ez is. Aztán a következő napon két nagyon fontos helyszínre mentem, a Güell Parkot sétáltam körbe, itt is több órát töltöttem, ugye itt Gaudi házát is megtekintettem, ami Gaudi múzeuma. Nagyon jó volt látni, hogy mennyire szerény körülmények között élt. Kis kápolnája volt a házban, egy teljesen visszafogott élet, ami valóban ugye koncentráltság, és én úgy látom, hogy minden feltétel megvolt, hogy itt alkotni tudjon, és a zsenialitása kifejezésre juthasson. Ez egy gyönyörű élmény volt is maga az egész Güell Park. Amit el kell mondanom, hogy ott, ahol ugye tök kötelezően le kell fotózkodni, mindenkinek ott tömeg volt, de hát én nem lennék hajnalka, nem kerülném a tömeget, úgyhogy megvolt nálam is a kötelező fotózás, de már utána mentem tovább, mert a Güell Park a természeti kincseiről is ismert, úgyhogy nem csak azokról a gyönyörű kis mézes kalácsházikokról, meg hát a híres gyíkról, de nagyon érdekes élmény volt, hogy minden irányban élő zene volt, nem tudtam hol üljek le, és nagyon szép kis ilyen helyszíni koncerteken vettem részt, úgyhogy nagy élmény volt ez is. És akkor a Güell Park után mentem a Casa Batlóba, ugye, ami Gaudi egyik legkülönlegesebb lakóháza. Ugye az egész egy ilyen hullámzó színes mozaikok, organikus formák, nagyon-nagyon szép volt az a ház is, és aztán azon az estén mentem egy flamenco estre, azon a napon, úgyhogy megismertem a spanyol táncművészet stílusát, ami rendkívül érdekes, számomra túl sok volt benne az érzéki megnyilvánulás, de a spanyol kultúrának ez a spanyol kultúra, népi kultúra, úgyhogy örülök, hogy ezt is megismertem. És aztán pénteken ugye Picasso múzeuma felé vettem az irányt, nagy álmom volt, ugye, ha már ott vagyok, hát most Picassót nem szabad ugye kihagyni, és itt volt nagyon szép kiállításon vettem itt is részt, és egy időszak és az állandó kiállításon is, és ha már ott voltam, akkor megtekintettem az Elmborn történelmi negyedet, és ott egy szép sétát tettem, és a nap csúcsa pedig az volt, hogy elmentem a Poble Espanyol negyedbe, ami 1929-ben épült, és ez egy szabadtéri múzeum, amely Spanyolország különböző régióinak jellegzetes épületeit és kézműves hagyományait mutatja be, ezt nagyon-nagyon-nagyon szép volt, és nagyon élveztem, és itt kezdődött az első olyan esti programom ezen a napon, amikor ugye az én kis világom, ugye a flamenco után, mégis visszatértem az én kis világomba, egy komoly zenei hangversenyen vettem részt az Irgalmas Boldogasszony Bazilikában. Ezt a hangverseny a Get Your Guide alkalmazáson keresztül foglaltam. Ezek nagyon hozzáférhető, tehát árban 25 eurótól 35 euróig, attól függ, hogy milyen ugye ülésrendet választ az ember, úgyhogy ez, és ez az egész székes egy

0: színház egy nagy élmény, és olyan szép volt, és akkor szombaton volt az a pillanat, amikor megismertem Gaudi egyik első jelentős építészeti alkotását, a Casa Vicenzet. Én teljesen le voltam nyűgözve, nagyon jó, hogy itt is korai időpontot foglaltam, alig volt ember, tehát nem tudtam, miben gyönyörködjek, itt is több órát töltöttem, fantasztikus alkotás, a gyönyörű színek, és valójában ott jöttem rá, hogy mennyire szürke világ alakult ki, és mennyire színes világ volt az, amikor ő alkotott, hogy mennyi vidámságot vitt ő az építészetbe a színeken keresztül, meg a formákon keresztül. Csodálatos épület volt, és ha már ugye Gaudi ház, akkor onnan a Güell palotába mentem, ami szintén ugye az ő egyik első alkotása, és egy korai ugye remek mű, mestermű, amit Eusebi Güell számára tervezett, és itt is minden irányba fölmentem a tetőtérre, mert ahol lehet, akkor ott oda föl kell menni, a Casa Vicenzbe is, és itt a Güell palotában is, és akkor estére volt ami a zenei élményeimet illeti a csúcs, amikor a Katalán zeneházába, vagyis a Katalán zene palotájába mentem el, és ahol Mozart varázsfuvoláját láthattam. Jaj. Ez volt az a belépő, amit már februárban megvásároltam, és ez a palota egy mestermű, egy gyönyörű, tehát nagyon örülök annak, hogy a szünetbe körbe tudtam járni gyorsan a magát az épületet, és megcsodáltam. Ez egy nagyon előkelő hangversenyhelyszín, és itt egy kis negatívumot el kell mondanom, mert ott abszolút alulöltözöttek voltak az emberek, nem adták meg a tiszteletet a helynek és az eseménynek, ez nagyon furcsa volt. Tavaly én egy balett előadásom voltam Szentpéterváron a Mariinszky Színházban, ahol a belépőjegyeken szigorú dresszkódot tüntettek fel, és itt ezt úgy azért hiányoltam, mert ugye persze a spanyolok lazábbak, de azért ez
1: hát azért nagyon tudjuk, furcsa, hogy hol, hogyan kell öltözni.
0: Igen, vagy nem tudjuk. Úgyhogy ez egy nagyon szép élmény volt, ettől függetlenül gyönyörű kulturális és művészeti élményben volt részem, és akkor vasárnap jött egy másik jellegű élmény, a Montserrat hegyére kirándultam, ez ugye távolabb van Barcelonától, ez egy egynapos kirándulás volt, de mivel itt Montserrat Szenthegyén őrzik a Fekete Madonna szobrát, mellesleg Leó pápa is volt itt, ugye amikor most nem régiben Barcelonában járt, és ezt mindenképp szerettem volna hívő emberként megélni, és itt regisztráltam a Szent Misére, úgyhogy itt a bazilika megtekintése után a múzeumot is meg tudtam tekinteni, a Fekete Madonna szüzonya szobrához is fel tudtam menni. Nagyon szép lelki élményekben volt részem, és tudni kell, hogy ugye itt a Montserrat Szent hegyén működik az Escolania kórus, Scola Cantorum név alatt, és ami szerencsém volt az, hogy a nyári szünetben ők már nem énekelnek. Viszont azon a Szent Misén volt a tanévzárójuk.
1: Ó, szerencsé.
0: Igen, és egy kis koncert is volt utána, úgyhogy én tehát könnyökkel küszködtem, annyira szép élmény volt ez. És akkor utána így, ilyen lélekkel felmenni a szüzanyához és elmondani egy fohászt, ez nagy élmény volt. A múzeum is gyönyörű, úgyhogy itt egy ilyen esti visszaérkezésem volt a szállodába. Mellesleg a szálloda nagyon szép volt, és jó helyet választottam, ez jó döntés volt. Tehát egyszerűen, ami a mozgásteret illeti, tökéletes helyen volt. És akkor a hétfőre maradt ugye a híres Casa Milà, a La Pedrera, ami magyarul ugye kőbe, a Gaudi utolsó világépülete, szintén UNESCO világörökségi helyszín, és akkor maradt a fantasztikus gótikus templom, a Basilica de Santa Maria del Mar, ami fordításban a tengeri Szent Mária Bazilika. Erről készült különben egy Netflix sorozat, a tenger bazilikája, és van egy regény is, és ezt mindenképp szeretném majd elmesélni. Ilyen gyönyörű gótikus templomot legtöbbet elsősorban Párizsban láttam, úgyhogy ez csoda az az épület. És akkor esti délutánra volt egy lazább séta, felkerestem a Püspök hídját, ami különben semmi köze a püspökökhöz, viszont egy neogótikus díszhíd a gótikus negyedben, ami nem is középkori, az 1900 évek elején építették, de a legtöbbet, állítólag a legtöbbet fényképezett helyszín Barcelonában, és nem szerettem volna kihagyni.
1: Fénykép azért ott is megvolt.
0: És akkor egy utolsó nap, teljes nap, amit szintén szerettem volna úgy megélni, hogy valahol, ha fönt kezdtem egy panoráma kilátással, akkor búcsúzzak is el Barcelonától úgy, ahogy illik, és felkerestem a Katalán Nemzeti Művészeti Múzeumot, ami szintén jócskán fönt van, de ide is fölmentem. És itt románkori freskóktól kezdve gótikus, reneszánsz és modern művészeti remek műveket is megtekintettem, fölmentem a kupolába, kupolához, és gyönyörű látvánnyal búcsúztam el Barcelonától, és akkor este egy könnyű vacsorával zártam, úgyhogy hajnalban pedig utaztam vissza.
1: Hát ez nagyon színes program.
0: Igen.
1: És nagyon látom, hogy nagyon aprólékosan megszervezte igazából ezt az egészet. Én tudnám még hallgatni igazából az élményeket. Még igazából csak annyi kérdésem lenne, hogy ugye azt említette, hogy már januárban lefoglalja, és hogy ugye nyilván így a takarékosabb. Kiknek ajánlaná igazából mondjuk Barcelonát, hogy fölkeresse? Ugye a látványosságok azokat említettük. De inkább fiatalok azok, akik ellátogassanak, vagy mondjuk olyan turisták, mint maga, akik szeretnének kicsit lelassulni, és tényleg sok mindent megnézni.
0: Én azt gondolom, hogy bármely nagyvárosba, vagy bármely jelentősebb metropólába olyanoknak érdemes ellátogatni, akik tudnak gyönyörködni, akár az építészeti remek művekben, akár, ahogy ön is mondja, akár le tudnak lassulni, de ez minden helyszínre vonatkozik, tehát ezt tőlünk függ, hogy milyen igényeink vannak. Van, akinek elég pár óra egy városban, vagy egy-két nap. Van, aki többet szeretne. Azt gondolom, hogy amikor utazást választunk, akkor amellett, hogy ugye az anyagi lehetőségeinkhez mérten ugye be tudjuk tervezni, vagy sem a bizonyos utazást egy-egy helyszínre. Az a kérdés, hogy mit várunk ettől az utazástól, szeretnénk-e megpihenni, vagy csak úgy el szeretnénk menni, hogy mondhassuk azt, hogy voltunk. Barcelonában szerintem nagyon jól érzik magukat a fiatalok is, mert a barcelonai strand az egy-egy ilyen mozgós, pörgős zenek, hangversenyek, sok kis bár, éjszakai élet. Én nem ezért mentem. Többen javasoltak különböző helyszíneket, még én szerettem volna az én elvárásaimhoz, az igényeimhez, én ismerem magam, mit szeretek, és viszont ami szerintem nagyon fontos az, hogy úgy be tudjuk tervezni, és több hónapon keresztül felkészülni egy-egy útra. Én nem tudok, nem, én voltam már utazásirodán keresztül utakon, Toszkánába utaztam így utazásirodán keresztül, és akkor született meg bennem ez a kérdés, hogy biztos vagyok-e abban, hogy én ezután is csoportos utazásokra szeretnék menni, és én akkor úgy döntöttem, hogy meg fogom próbálni egyedül. Sokan kérdezik, hogy nem félek-e. Ez egy hatalmas kihívás, egyedül elmenni. Föl kell mindig mérni a biztonsági kockázatokat. Például Szentpéterváron nem mentem le a metróba, mert ugye az nem egy biztonságos egyedülállónak, vagy egy egyedülutazónak. De mondjuk Párizsban picivel bátrabb voltam, ott volt egy ismerős is, aki segített. Rómában kombináltam a közlekedést, itt is kombináltam, viszont ami fontos az, hogy valóban az igényeinkhez mérten tervezünk meg egy-egy utat, hogy mit várunk el ettől az utazástól, hogy lelkileg is szeretnénk-e gazdagodni, akár egy kis vallási ugye vonalat is bevinni ebbe az útba, vagy csak turista látványosságokat. Én ezeket szoktam így kombinálni, mert meg kell nézni Gaudit, de azért Montserraton elmondani egy imát, vagy a Sagrada Familiában, vagy Tibidabón, ez is úgy megmarad az emberben.
1: Mindenképp felejthetetlen élményekben gazdagodott, azt hallom és látom magán is, ahogy mesél. Én nagyon szépen köszönöm, hogy bejött a stúdióba, legközelebb pedig egy zsinagóga rendezvénnyel várjuk ide a stúdióba.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és állok elébe, lesz témánk hamarosan.
2: Panorádió. A te rádiód, a te hangod.

0: A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.es A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
0: A Pannon Pressót támogatta a Fontana.
5: Ha fürdőszoba,
0: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Csütörtökig még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatok honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. A támogatás a Szerbiában felmerült igazolt fordítási és eljárási költségek utólagos megtérítésére szolgál. Pályázni az MNT Kelep elektronikus pályázati rendszerében lehet, majd a kitöltött pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt papír alapon is be kell nyújtani. Kiválónak mondható és hektáronként körülbelül 6 tonnára tehető a buza idei átlaghozama, nyilatkozta Dragan Glamočić. A mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a legalacsonyabb terméshozam Bánátban van. A gyümölcstermesztésben viszont az elmúlt évtized egyik legkiemelkedőbb szezonja zajlik, a megytermés a duplájára nőtt tavalyhoz képest, de a kajszibarack és az alma is kiváló állapotú, emelte ki a politikus. A málna jelenlegi kilogramonkéti 400 és 450 dinár közötti felvásárlási ára pedig régiós szinten a legmagasabbak közé tartozik, mondta Glamočić. Pénteken indul Alexander Vučić Kosibreti elnevezésű internetes bejelentő portálja, amelyen a lakosok névtelenül bejelenthetik a helyi és a köztársasági tisztségviselők visszaéléseit. Az államfő szerint a kosibreti.rs hozzájárulhat a hatalmon lévők munkájának ellenőrzéséhez és a közbizalom megőrzéséhez. A bejelentések regisztráció nélkül tehetők meg. A felhasználóknak nem kell személyes adatokat megadniuk, a rendszer pedig a közlések szerint nem rögzíti a bejelentők IP címét sem. A platform egyébként a GlobalLeaks rendszerére épül, amelyet több európai ország állami intézményei és korrupció ellenes szervezetei is alkalmaznak névtelen bejelentések fogadására. Eközben megjelent egy másik, kosibreti.org, azaz mégis ki vagy te nevű oldal is, amely az elmúlt több mint 10 év legismertebb a kormányhoz köthető ügyeit gyűjti össze. A portál üzemeltetőinek kiléte egyelőre nem ismert.
0: Sport.
6: Spanyolország 1-0-ra legyőzte Portugáliát a labdarúgó világbajnokság Dallasban rendezett 8-ad döntőjében. A mérkőzés vége felé 0-0-ás állásnál, amikor már mindenki a hosszabbításra gondolt, akkor a 91. percben egy gyorsan elvégzett szabadrugás után Ferran Torres ugratta ki gyönyörűen a csereként beállt Merinhót, aki nem hibázott. Ez a találkozó volt a portugál Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoki mérkőzése. A 6. világbajnokságán szereplő Ronaldo a spanyolok elleni 8-ad döntőben már a 27. VB mérkőzését játszotta, amellyel az örök rangsor második helyén áll a 30 találkozóval vezető Lionel Messi mögött. A belga válogatott 4-1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államok csapatát a labdarúgó világbajnokság Seattle-ben rendezett 8-6 döntőjében. Az amerikaiak sorozatban negyedik világbajnokságukon jutottak el a 8-6 döntőig, de a 2002-es torna óta képtelenek tovább lépni. A belga válogatott a 8 között pénteken közép-európai idő szerint 21 órától a spanyolokkal játszik Los Angelesben.
3: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 29 fok van, változó felhőzet mellett napsütésben is lesz részünk a folytatásban, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
3: Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
7: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Kós Dezsőt és Kós Székely Zsófit köszöntöm itt a stúdióban. Annak apropóján jöttek hozzánk, hogy Kőrösi Csoma program ösztöndíjasaként az Egyesült Királyságban töltöttek fél évet. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Sziasztok, köszöntelek itt nálunk ismét.
1: Sziasztok.
0: Milyen volt ez a 6 hónap kint?
1: Most így másodjára indultunk neki ennek a programnak, de még az így is tartott meglepetésket. Tehát igen, azért van egy periódus tapasztalatunk már ezzel a programmal kapcsolatban, de valóban hát új kalandok, új emberek, új barátkozások jöttek létre, így nagyszerű volt.
2: Igen, ahogy Dezső is mondta, ez már nekünk a második ciklusunk volt, mégis teljesen más volt ez a 6 hónap. Azt hittük, hogy mi már jártasak vagyunk az ösztöndíjas létben, de minden közösség és minden hely új kihívásokat tartogat. Így Kanada után Anglia is egy nagyon jó kaland volt. Igaz, sokkal esősebb és sokkal borúsabb, de nagyon-nagyon izgalmas élményeket hozott nekünk.
0: És gondolom ugyanaz volt a feladatotok, mint Kanadában, tehát a magyar értékeket közvetíteni, megerősíteni. Mi mindent csináltatok ez a fél év alatt?
2: Igen, a Kőrösi Csoma Sándor programnak a lényege a magyar közösségnek a megsegítése, de mégis minden közösségnek mások a szükségletei. És nagyon fontos ösztöndíjasként arra odafigyelni, hogy te azért mész oda, hogy megsegítsd ezt a közösséget, és nem azért, hogy a te elképzeléseidet megvalósítsd. Így nagyon sokszor történik az, hogy egy ösztöndíjas valamit tud, valamihez ért, és egy másik, és egy közösségnek valami másra van szüksége, így ez nagyon-nagyon fontos, hogy itt megteremtődjön az összhang. Mi Kanadában néptáncoktatással, kézművességgel foglalkoztunk főként, magyar iskolában tanítottunk is a cserkészeten. Nagyon hasonló feladataink voltak Angliában is, mégis teljesen más igényei voltak a közösségnek, így belülünk is teljesen más profilt hozott ki, és máshogy kellett, hogy hozzáálljunk a feladatokhoz.
1: Valójában itt 4 szervezetnek voltunk kiosztva, 2, és úgy volt lényegében, hogy a szombat volt a legfőbb nap, akkor volt ilyen, hát elég sok utazás is, mivel 2 felé mentünk, tehát az egyikünk Manchesterbe kezdte például a magyar iskolát, a másikunk pedig Chesterbe. Ez ilyen 1 óra táv különbség van, és a délelőtti iskolák után 2 közösen a cserkészetnél folytattuk, vagyis hogy zártuk a napunkat.
2: Ez is például egy nagy különbség, hogy Edmontonban, ugye Kanadában, ott egy közösségnél dolgoztunk mind a 2, és együtt végeztük a munkánkat, míg Angliában több városba is jártunk, és több közösséghez is, és mivel többnyire hétvigente voltak a programok, ezért mi is szét kellett, hogy osztódjunk. Így nagyon hamar bele is csöppentünk a baloldali közlekedésbe, és Dezső már az érkezésünk másnapján vezetett.
1: Wow.
0: És az milyen? Fura, ugye?
1: Szokatlan, de muszáj volt, mert azt mondta a mentorunknak a férje, hogy hát hazaköjj valakinek vezetni, és hát az én leszek így igazából. Már másnap reggel átírtuk a papírokat egy kávé mellett, és már mentünk is a kis otthonunkba.
0: Azt, akkor belettetek dobva a mély vízbe rögtön
2: be,
0: az elején.
2: És szó szerint a mély vízbe, mert harmadnap meg az eső szakadt le, és nagyjából 2 hétig csónakáztunk az autóban.
1: És ott volt egy ilyen vízválasz, hogy most ezt mi tényleg akarjuk, vagy szeretni fogjuk, vagy valami, de hát na, átúztunk mindenen, megtapasztaltuk rögtön az 1-2 hét alatt, hogy milyen is ez az Anglia, de na, amúgy mesés, varázslatos a tája, zöld mezők, fák természete van, hihetetlen.
0: És mennyire volt befogadó az ottani magyar közösség?
2: Hát én úgy gondolom, hogy minden magyar közösség befogadó, és akárhol eddig a világban magyarokkal találkoztunk, mindenhol szerettek volna megismerni minket, és kíváncsiak voltak ránk. Ez itt is így volt. azért volt itt talán nehezebb dolgunk, mert sokkal ritkábban találkoztunk ugyanazokkal az emberekkel, míg Kanadában péntek, szombat, vasárnap, hétfőn ugyanazokkal a gyerekekkel, ugyanazokkal az emberekkel dolgoztunk. Itt, mivel sokfelé voltunk, szétosztottunk, volt, hogy felváltva egyik hétvégén én mentem a Cseszteri Magyar Iskolába, másik hétvégén Dezső. Sokkal ritkábban találkoztunk ugyanazokkal a gyerekekkel, így nem alakultak ki talán annyira szoros kötődések, viszont sokkal több embert ismertünk meg, és nagyon-nagyon jó karakterekkel találkoztunk. Eljártunk Leedsbe is alkalomattán, a Leeds-i magyar iskolába is besegítettünk, úgyhogy több város magyar közösségével is megismerkedtünk, vagy betekintést nyertünk, és hát nagyon-nagyon befogadóak mindenhol.
1: Próbáltunk minél több helyre eljutnunk így, hogy most volt autónk is, így sokkal rugalmasabbak voltunk, meg tudtuk azt a távolságokat tenni időben, amit busszal, vonattal elég fejlett ott is, de azért mégis az egy kis korlátozza az embert, így megpróbáltuk tényleg a leglegjébb így megfogni, illetve megsegíteni az ottani közösségeknek.
0: Volt egyébként olyan, aki mondjuk Vajdaságból vagy Magyarországról származott, és ugye most Angliában él és telepedett le. Találkoztatok ilyen emberekkel?
2: Igen, találkoztunk, és egy nagyon kedves barátnőmnek a gyerekkori barátnője él kint, és ő vele kolléganők lettünk a Manchesteri Magyar Iskolában, és ez egy annyira jó pont volt, hogy így belegondoltam abba, hogy végre egy olyan ember, akivel lehet, hogy majd itthon is fogok találkozni, vagy például a házi bácsink és házi nénink, akinél laktunk, ők kishegyesi és moravicaiak.
1: Igen, idevalósak, és hát úgy hozta a sors, hogy pont ők lettek így a főbérlőink, így a szomszédjaink is lettek így, hát ott hatalmas segítséget kaptunk tőlük, így hát nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte.
2: Abszolút, tehát azt mindenképp el kell mondani, hogy magyarok a magyart nagyon-nagyon megsegítik, de vajdasági magyarokkal találkozni, és ahogy ők viszonyoltak hozzánk, az tényleg egy családként viszonyoltak hozzánk, és bármiben számíthattunk rájuk, és nagyon-nagyon jó, hogy kialakult egy ilyen kis vajdasági magyar szomszédság, és akkor eljártunk együtt pubozni, vagy rostélyozni, és nagyon jó érzés, hogy ezek végre olyan kapcsolatok, ami egyébként ennek az egész ösztöndíj programnak a neheze, hogy olyan emberek válnak a családoddá és a barátaiddá és a közösségedé, akiket talán soha nem látsz többé. És ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog ebben, és nagyon jó volt megismerni olyan embereket, akikkel lehet, hogy még azért fogunk találkozni.
1: Meg hát kölcsönösen ugye adjuk egymásnak ugye az emlékeket is olyan részből, hogy azért ott se azért mindennapos a csavapozás, így azért megcsináltuk, amikor úgy időnk engedte, hogy azért egy szép délutánokat töltöttünk azért el.
0: Volt egyébként időtök így szétnézni Angliában valamerre? Jártatok-e?
1: Megjártuk, amit csak bírtuk, tehát úgy a szabadnapokat azt abszolút így majdnem a kocsiből töltöttük, tehát így megnéztük Walesnek is az északi felét, de egészen Skóciáig is felautóztunk, így ott egy jó pár óroszás utunk volt, de hát felejthetetlen élményt.
2: Igen, egyébként Manchester és Chester közép Angliában van, tehát nagyon jó a fekvése, és onnan nekünk egy órányira volt Wales, egy órányira volt a tengerpart, nagyon-nagyon jó volt az elhelyezkedése, reptértől se voltunk távol, és ugye az autó miatt rugalmasak voltunk, úgyhogy ha tehettük, akkor tényleg nagyon sokat kirándultunk, és így a hétvégéinket, amik nem hétvégére estek, mert hétvégén dolgoztunk, de a szabadnapjainkat, azokat általában mindig a természetbe töltöttük, a Peak Districtben, a Lake Districtben, vagy más természetvédelmi területeken, és nagyon sokat jártunk egyébként kirándulni a cserkészekkel is, úgyhogy ennek köszönhetően is így még inkább be tudtuk járni az országot.
1: De a nagyvárosokat se felejtettük ki, tehát Liverpoolnak a nyüzsét is egy kicsikét így betekinthettünk, de hát ugyanezt el lehet mondani Manchesterről is.
0: Ugye tavaly még elcsíptelek titeket egy presszus interjú kapcsán, ugye akkor Kanadából jöttetek haza, és nem tudom, pár hétre rá pedig mentetek Angliába. Most mi a terv? Maradtok itthon, vagy mentek tovább?
1: Itthon maradunk. Itthon maradunk most. Elkezdtük újból a tánc csoportjainkat. illetve én elkezdtem a műhelyemet újból kinyitni, és most fogadom a rendeléseket, készítem az alkotásokat.
2: Ez itt a reklámhelye. Igen, ez tőlünk egy kicsit szokatlan, hogy most a nagy terveink az az itthon maradás és az egy helyben maradás. Egy kicsit most talán kikalandoztuk magunkat, még nem zárkózunk el a további ösztöndíjas léttől, de most jól érezzük magunkat itthon, és szeretnénk folytatni azt, amit elkezdtünk, szeretnénk itthon bontogatni a szárnyainkat, és kíváncsian várjuk, hogy mit tartogat nekünk a jövő.
0: Hát akkor köszöntünk benneteket újra itthon, maradjatok még egy pár évet. Köszi szépen, hogy bejöttetek a stúdióba.
1: Köszönjük szépen. Sziasztok.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a hét napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Jó helyen jársz. Panorádió 91.5.

11 óra 35 perc van, és ismét megnézzük, hogy mi a helyzet a határokon, illetve merre vannak rendőrök. Kezdjük is a rendőrökkel. Szabadkán a belgrádi úton találkozhattok velük, és ott sebességet mérnek, ellenőriznek. És még Szabadkán a zsinagógánál, illetve a gimnáziumnál is ott vannak. Egy motoros rendőr ellenőriz embereket, illetve közlekedőket, valamint a Bajai úti temetőnél is lehet velük találkozni, illetve Szabadka és Palics között ott is egy motoros rendőr az, aki ellenőriz és rendet tesz. Ami pedig a határhelyzetet illeti, azt tudom elmondani, hogy igazából 10-15 perces várakozási időre kell számítani az összes határátkelő helyen, úgy Szerbiából Magyarországra, mint pedig Magyarországról Szerbiába. Hogyha pedig bennünket hallgat és van valami infótok rendőri jelenléttel kapcsolatban, vagy pedig határhelyzettel kapcsolatban, azt a 063-621-605-ös telefonszámon meg tudjátok nekünk írni.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Álláshirdetés. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképesen életrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: 6 vajdasági településen zajlik az MNT szerb nyelvi felzárkóztató képzése. Még lehet jelentkezni a külföldi oklevelek honosítási költségeinek visszatérítésére. A falusi turizmus fejlesztését támogatja a tartomány. Spanyolország és Belgium is bejutott a foci VB legjobb 8 válogatottja közé. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Összesen 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes, 80 órás kurzus 6 vajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. Korom Sarolta riportja.
2: Hivatalosan is kezdetét vette az intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzés Vajdaság 6 településén. A programnyitó rendezvényét Adán tartották, ahol a résztvevőket Rigó Pál Zsófia, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, valamint Varjú Potrebit Tatjana, az MNT oktatással megbízott tagja köszöntötte. Az adai csoportban a helyi középiskolások mellett Óbesiről érkezett fiatalok is részt vesznek. Mészáros Emese.
3: Nem igazán merek beszélni, nem vagyok magabiztos, és ezért is jöttem ide, hogy sokkal magabiztosabb legyek, és hogy merjek beszélni.
2: A képzésen 6 tapasztalt oktató dolgozik a diákokkal. Az órák középpontjában nem csupán a nyelvtani ismeretek állnak, hanem mindenek előtt azt, hogy a résztvevők bátrabban és magabiztosabban használják a szerb nyelvet a mindennapokban. Krisztina Milovánovics Ecsics oktató.
4: Ez a képzés olyan fajta képzés, ahol 80 órán keresztül a gyerekek ilyen gyors módon nem mondhatom azt, hogy teljesen megtanulnak, hanem főszabadulnak inkább, mert ezen van a hangsúly, ezen a képzésen, hogy főszabaduljanak, és merjenek beszélni szerbül, merjenek megszólalni, és bátorabbak legyenek.
2: A Magyar Nemzeti Tanács 2012 óta szervezi meg a komplex felsőoktatási ösztöndíjprogram részeként az intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzést a 3. osztályos középiskolások számára. Az idei program iránt minden eddignél nagyobb volt az érdeklődés. Varjú Potrebit Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja.
5: Nagy öröm számomra, azaz számunkra az, hogy az idén meg tudtuk duplázni a jelentkezők számát. Tehát oly mértékben próbáltuk hirdetni, és mindenhol elérhetővé tenni azt, hogy jelentkezzenek, és bátorítottuk a középiskolásokat, hogy akár már másodikos korukban és harmadikat befejezve is próbálják felverni ezt a nyári intenzív kurzust, hiszen gyakorlással akár 1-2-3 év alatt felhozható a tudás arra a szintre, hogy bátran be tudják vállalni, akár valahol, ugye itt Vajdaságban, szerb nyelven is a továbbtanulást az egyetemeken.
2: A résztvevők az első 2 hétben a választott helyszínen vesznek részt az intenzív nyelvórákon, míg a program utolsó hetében az Újvidéki Európa Kollégiumba költöznek, ahol bentlakásos formában folytatják a képzést.
1: Csütörtökig még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek, és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványok felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. A támogatás a Szerbiában felmerült igazolt fordítási és eljárási költségek utólagos megtérítésére szolgál. Pályázni az MNT Kelep elektronikus pályázati rendszerében lehet, majd a kitöltött pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt papír alapon is be kell nyújtani. Kiválónak mondható és hektáronként körülbelül 6 tonnára tehető a búza idei átlaghozama, nyilatkozta Dragan Glamočić. A mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a legalacsonyabb terméshozam Bánádban van. A gyümölcstermesztésben viszont az elmúlt évtized egyik legkiemelkedőbb szezonja zajlik. A megytermés a duplájára nőtt tavalyhoz képest, de a kajszibarack és az alma is kiváló állapotú, emelte ki a politikus. A málna jelenlegi kilogramonkénti 400 és 450 dinár közötti felvásárlási ára pedig régiós szinten a legmagasabbak közé tartozik, mondta Glamočić. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló nem mezőgazdasági tevékenységeket ösztönöz. A program célja, hogy a gazdaságok több lábon álljanak, a gazdák kiegészítő jövedelemhez jussanak, és a vidéki élet összességében fejlődjön. A nyertes pályázók Újvidéken vehették át a szerződéseket. Pető Attila és Bálint Csaba riportja.
0: A Báskos udvarán élő falusi turizmussal foglalkozó Fábrik Attila szálláshelyet alakított ki vendégek fogadására. Szerinte a településre érkező turisták számára kiemelten fontos a megfelelő elhelyezés biztosítása, ezért elengedhetetlennek tartja az ilyen pályázati lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a szolgáltatások színvonalának emeléséhez.
6: Pályáztam már máskor is, berendezésre, most bővítettem az apartmanomat, csináltam még két szobát, és akkor oda teljes berendezésre pályáztam most.
0: A minimálisan megpályázható összeg 150 ezer dinár, a maximálisan igényelhető támogatás pedig 2 millió dinár volt. Az érdeklődők beruházási és karbantartási munkálatok finanszírozására pályázhattak. Ide tartozik minden olyan felújítási és építési munka, amellyel javítják a vendéglátóipari létesítmények használati feltételeit, mondta el Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
7: Tehát fűtési, hűtési rendszerek, vezetékek cseréje, festés, mázolás, padlóburkolat csere, de ugyanakkor különböző háztartási berendezéseket is tudtak megpályázni, tehát konyhai eszközök, készülékek, klímák, számítástechnikai eszközök és minden olyan bútor egyéb, amelyel a konformitást tudják biztosítani a vendéglátóipar helyiség részére.
0: A támogatás egyszerre segíti a gazdákat kiegészítő jövedelemhez jutni, hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, a hagyományok és az épített örökség megőrzéséhez, valamint a környezetvédelemhez, hangzott el a szerződések átvételekor. Petar Szamolovac, tartományi mezőgazdasági segédtitkár. Idén 48 bejegyzett mezőgazdasági gazdaság vált jogosult-e erre a támogatásra. A programot a jövőben is folytatjuk. Mindannyian láthatjuk, hogy a falusi turizmus egyre nagyobb lendületet vesz, és hogy Vajdaság kiváló gasztronómiai kínálattal, valamint megfelelő szálláskapacitással várja a látogatókat. A tartományi mezőgazdasági titkárság 2022 óta hirdeti meg ezt a pályázatot, és eddig több mint 100 millió dinár támogatást biztosított azoknak a gazdálkodóknak, akik bejegyzett falusi turisztikai vendéglátó helyet működtetnek.
1: Pénteken indul Alexander Vucic Cosibreti elnevezésű internetes bejelentő portálja, amelyen a lakosok névtelenül bejelenthetik a helyi és a köztársasági tisztségviselők visszaéléseit. Az államfő szerint a cosibreti.rs hozzájárulhat a hatalmon lévők munkájának ellenőrzéséhez és a közbizalom megőrzéséhez. A bejelentések regisztráció nélkül tehetők meg. A felhasználóknak nem kell személyes adatokat megadniuk, a rendszer pedig a közlekedés szerint nem rögzíti a bejelentők IP címét sem. A platform egyébként a GlobalX rendszerére épül, amelyet több európai ország állami intézményei és korrupció ellenes szervezetei is alkalmaznak névtelen bejelentések fogadására. Eközben megjelent egy másik cosibreti.org, azaz mégis ki vagy te nevű oldal is, amely az elmúlt több mint 10 év legismertebb a kormányhoz köthető ügyeit gyűjti össze. A portál üzemeltetőinek kiléte egyelőre nem ismert.
8: Sport.
1: Spanyolország 1-0-ra legyőzte Portugáliát a labdarúgó világbajnokság Dallasban rendezett 8-ad döntőjében. A mérkőzés vége felé 0-0-ás állásnál, amikor már mindenki a hosszabbításra gondolt, akkor a 91. percben egy gyorsan elvégzett szabadrugás után Ferran Torres ugratta ki gyönyörűen a csereként beállt Merinhót, aki nem hibázott. Ez a találkozó volt a portugál Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoki mérkőzése. A 6. világbajnokságán szereplő Ronaldo a spanyolok elleni 8-ad döntőben már a 27. VB mérkőzését játszotta, amellyel az örök rangsor második helyén áll a 30 találkozóval vezető Lionel Messi mögött. A belga válogatott 4-1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államok csapatát a labdarúgó világbajnokság Seattle-ben rendezett 8-ad döntőjében. Az amerikaiak sorozatban 4. világbajnokságukon jutottak el a 8-ad döntőig, de a 2002-es torna óta képtelenek tovább lépni. A belga válogatott a 8 között pénteken közép-európai idő szerint 21 órától a spanyolokkal játszik Los Angelesben. Két újabb meccsel menetel tovább ma a labdarúgó világbajnokság. Közép-európai idő szerint 18 órától a végső győzelemre is esélyesnek tartott Argentína Egyiptom legjobbjaival néz farkas szemet. 22 órától pedig Kolumbia és Svájc csapata mérkőzik meg egymással. Ezzel a két meccsel véglegessé válik a legjobb 8 mezőnye. Holnap szünnap lesz a világbajnokságon, és csütörtökön a negyed döntőkkel megy tovább a torna, egy jó kis francia-marokkói összecsapással 22 órától. A pontos idő 12 óra 11 perc.
8: Reklám. Önnek is van takargatni valója?
9: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
9: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
8: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
9: 063 18 88 971.
10: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
10: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
12: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
13: Időjárás.
14: A délelőtti 17-18 fokos csúcsértékek után a nap további részében 30 fokos csúcsértékekre lehet számítani. A holnapi nap folyamán is hasonló időjárásban lesz részünk, délelőtt 18-19 fokos csúcsértékekkel, a délután folyamán pedig 26 fokot mutat majd a hőmérő higanyszála.
15: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
16: A te zenéid.
15: A te rádiód.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: Hát telt ház van itt a stúdióban, rajtam kívül négy lány is csatlakozott ide hozzám, méghozzá Gordos Evelin, az Adai Venus Plus táncklub vezetője, Zsáki Krisztina felkészítő tanár, illetve két táncost is köszöntök itt a stúdióban, Hulló Dórát és Brükös Anin Annát. Sziasztok!
2: Szia! Szia.
1: Hát annak apropóján vagytok itt nálunk, hogy a klub táncosai nemrégiben részt vettek a 21. Mazsorett Európa bajnokságon. Hát beszéljünk először arról, hogy milyen kategóriában indultak a lányok.
2: Így van, nemrégiben Horvátországban jártak a lányok. Azt azért tudni kell, hogy ez egy ötnapos táncverseny volt, és reggeltől estig zajlott a program, tehát rengeteg produkcióról beszélünk. A mi lányaink ebből az öt napból három napot versenyeztek, kategóriánként és korosztályonként szét voltak osztva. Az első napon egy magyarországi vendégtáncosunk, Cinege Szonya lépett színpadra, ő mézbottal. Ez egy nagyon különleges mazsorettbot, aminek egyik vége sokkal súlyosabb, mint a másik, és különleges technikával lehet ezt forgatni és dobálni. Nálunk még talán annyira nem is elterjedt ez a kategória, de úgy vettem észre, hogy a lányok nyitottak irányába, és hogy szívesen kipróbálnak, úgyhogy ezen gondolkodunk mi is. Valamint Anna húga, Aliz lépett színpadra, aki valóban emberfeletti teljesített, tehát én magam otthonról követtem a versenyt, és bevallom, a könnyeimmel küszködtem, amikor azt láttam, hogy egy ilyen kis ember ekkorát teljesít, hát valóban meghatott. Ő ilyen a hétköznapi ember számára talán úgy lehetne ez érthető, hogy ne szakmai szavakat használjak, hogy gimnasztikai elemekkel tűzdelt koreográfiát táncolt, tehát nem maga az a hagyományos mazsorett, hogy csak botforgatás, néhány dobás, hanem nagyon sok gimnasztikai és akrobatikus elemmel tele díszített koreográfiáról beszélünk, amely elemek a többi koreográfiában korlátozva vannak. Uh-huh. Tehát ezt a szabálykönyv szigorúan előírja, hogy melyikből maximum hányat lehet beépíteni. A második napon zajlott a botos program, tehát amikor a klasszikusabb vonal felé húztak, tehát itt a botos duókkal és szólókkal léptek a lányok színpadra, úgy a junior és a senior kategóriában, valamint Szonyai táncolta a két botos koreográfiáját is, ami számomra külön szép, hogy táncosaink produkciói mellett az edzőnk is színpadra lépett, és erre külön büszke vagyok, hiszen én is nagyon sokáig aktívan részt vettem ebben a sportban, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy egyrészt példát mutassunk a táncosainknak azáltal, hogy mi is kiállunk, másrészt, hogy bebizonyítsuk, hogy igenis ott a helyünk, annak ellenére, hogy korosodunk, igyekszünk formában tartani magunkat és fejlődni, hiszen rengeteget változik ez a sport is. Tehát a második napon lépett színpadra a Dóra, a dúós partnerével, Adéllal, ekkor zajlott le Jászminnak és Fruzsinak is a botos duója, valamint a három szenior lányunk, a két Dorkánk, Varga és Kúsa Dorka, valamint Krisztinának a botos szólója. A harmadik nap pedig a pomponos nap volt, amikor a hat junior lány letáncolta a közös pomponos miniformációját. Ezt azért hívjuk miniformációnak, mert maximum 7 személy léphet színpadra, tehát 8 személyen felül már nagy formációról beszélünk, valamint Dóra színpadra lépett a szóló produkciójával, és Anna Fruzsival karöltve letáncolta a pomponos duó koreográfiáját is.
1: Hát ez egy igazán szép felhozatal, és tényleg nagyon sok felkészülést igényelhet. Dóra, neked milyen volt színpadra lépni ezen a versenyen?
3: Hát...
1: Izgultál?
3: Igen, nagyon izgultunk. A színpadra lépni, hát igazából ezt elmondani így nem tudom, hogy...
2: Nehéz szavakból.
3: Nehéz, igen, nagyon nehéz. Mikor fölmegyünk a színpadra, akkor annyira izgulunk, vagyis én annyira izgultam, hogy mikor táncoltam, igazából nem is, mintha nem is én irányítottam volna magam, hanem a zene vitt, és a testem csinálta, amit kellett, úgymond. Hát,
4: mire... Ez egy megszokott folyamat.
2: Uh-huh. Sok gyakorlás megköszönhetően.
4: Mozog a testük egy ekkora nyomás alatt, azért az nem könnyű.
1: Hát. És aztán vissza tudtál emlékezni, hogy úristen, én most színpadon álltam, és megcsináltam azt, amit az edző vagy a többiek elvártak tőlem?
3: Hát volt, amire igen, de nagy része így teljesen kiesett, csak a végén, amikor a záróképnél vagyunk, akkor így vége, és hogy föl se fogjuk, hogy igazából mi történt, olyan gyorsan elmúlik az a másfél perc.
1: Te ugye, hogyha jól értem, akkor kettő kategóriában is indultál. Melyik volt a nehezebb?
3: Hát igen, indultam ugye a duóval, meg a szólóval. Hát nem mondanám, hogy volt nehezebb. Mind a kettő nehéznek mondható, de igazából ezt nem úgy éltük meg, hogy ilyen nehézség, hanem inkább ilyen...
4: Szórakozásnak.
3: Igen.
4: Szórakozásnak igen. Fogják fel még.
1: Hogyha már a Dóránál tartunk, milyen elemek voltak az ő produkciójában?
4: Hát ő neki egy pompomos szólója van, beletartoznak ide is a gimnasztikai elemek, és ide is tartoznak pluszba akrobatikai elemek is. Ez is korlátozva van, tehát megvan, hogy egy szólóprodukcióban körülbelül hány gimnasztikai és akrobatikai elem lehet, és persze a pomponnal a technikák, a mozdulatok, a stb. Hát mindegyik kategóriának megvan a maga nehézsége. Tehát más külön technikák vannak botra és pomponra is. Hát a Dórának egy elég nehéz szólója van, de ő nagyon rugalmas, tehát meg nagyon ügyes. Az összes lányunk ügyes. De tényleg a Dóri is nagyon ügyes volt, teljesítette azt, amit mi elvártunk tőle, sőt, még szerintem felülmúlta is, úgyhogy én örülök ennek.
1: Anna,
4: te... Mi elvártunk tőle, sőt,

0: Én azt jobban élveztem.
1: És te milyen, vagy te hogy érezted magad, amikor színpadon álltál? Neked is így kiestek egy kicsit a pillanatok?
0: Hát nekem is, amikor odaálltam már a színpad mellé, és mondták be a nevemet, meg a klubot, akkor már nem igazán emlékszek arra se. Ott csak a zenét hallom. Uh-huh. Nem tudom, hogy mit csinálok. Miután lemegyek, azután kérdezem meg, hogy ejtettem-e, vagy mit csináltam. Csak amikor a videót nézem, akkor jövök rá, hogy mit csináltam.
1: Ilyenkor kiszoktátok elemezni az adott gyakorlatot?
2: Igen.
3: Persze.
2: Igen, minden egyes produkció után elmondjuk a lányoknak, hogy figyelj, ez volt jó, ez nem volt jó, de majd javítunk rajta.
3: Sőt, nagyon kíváncsian várjuk a pontozó táblázatot is, hiszen ilyenkor a közvetlen a verseny után csak egy összpontszámot látunk, de bizonyos idő után, amikor átmegy a zsűribizottságon, és jóvá hagyják a pontozó táblázatot, akkor megkapjuk a részletes felbontást, és látjuk, hogy hol vannak hibapontjaink, melyik technikára kaptunk kevesebbet, uh-huh. és az alapján próbálunk javítani.
1: Egyébként mikor kezdetek el felkészülni egy ilyen nagy volumenű versenyre?
2: Hát általában ezek a versenyek így nyáron vannak, uh-huh. június vége, július eleje. Hát erre általában ilyen szeptember környékén szoktunk
1: akkor el. Akkor majdnem egy évet.
2: Igen. Hát tavaly is úgy volt, hogy voltunk, Milánóban voltunk, Monzában. Ugyanígy június végén, július elején hazaértünk, akkor egy kicsit pihentünk, és szeptemberben már kezdtünk erre az évre készülni.
1: Lányok, egyébként mióta vagytok tagjai a táncklubnak?
4: Hát én már 8 éve mazsorettezek, egész óvodába kezdtem.
1: És miért szeretsz járni, vagy miért vagy még tagja neki?
4: Hát a társaság miatt először is nagyon sokat hozzátesz, hogy támogassuk egymást, az edzőink ott vannak, ott vagyunk egymásnak, ugye? Hát igen.
1: Ez egy ilyen második család, lehet
4: úgy
1: mondani.
4: Úgymond, igen.
1: Anna?
0: Én is már 8 éve mazsorettezek, akkor kezdtem, mint a Dóri. Még emlékszek, hogy az első versenyünkre még anyukám kísértel minket. Hát nagyon szeretem ezt a közösséget. Ott felszabadultnak érzem magam, elfogadnak úgy, ahogy vagyok. És az edzőink is nagyon támogatóak velünk szemben.
1: Azt egyébként lehet-e tudni, hogy erre az Európa-bajnokságra honnan érkeztek még versenyzők? Erről vannak-e adataitok?
3: Tulajdonképpen ez a szövetség, amelyben jelenleg mozgunk, ez világszinten nagyon elismert, és mondhatom azt is, hogy az európai szintű versenyük talán nekik a legkomolyabb, tehát ide érkeznek a legtöbb országból. Vannak más szövetségek is természetesen, de a felhozatal itt egyértelműen a legerősebb. Szerintem nem nagy statisztika kell hozzá, hogy lássuk, hogy az idei évet is a szlovákok, a csehek vitték leginkább, tehát mondták a lányok, hogy már megtanulták a himnuszaikat. Ugye mindig a dobogós helyezetteknek a himnuszait ott az eredményhirdetésen le is játsszák, és természetesen érkeztek Magyarországról, Franciaországból, Olaszországból, Horvátországból, Bulgáriából, Romániából, nagyon-nagyon sok országból, de az élvonalban mindig ez a két ország végzett. Hát az az igazság, hogy mi ebben a sportban még relatív újak vagyunk, tehát Szerbiában szinte a mazsoret még nem is elismert, mint sport, még a környező országokban már igen. Tehát ahhoz képest, hogy ez a 2-3 év alatt mi mekkora előrelépést tettünk, azt nagyon-nagyon jelentősnek tartom, és ezért lenne fontos, hogy a köztudat is lássa, hogy nem feltétlenül a dobogós helyezésekre kell várni, amikor a lányok ilyen országokkal, tapasztaltabb versenyzőkkel kerülnek egy színpadra, hanem a pontbeli különbségek a tavalyi és az az előtti évhez képest, a megjelenés és az az érzés, ami elfog minket, amikor végignézzük a produkcióikat, hogy mekkora fejlődést tettek azóta.
1: Van egyébként tervbe még az idén valamilyen verseny? Vagy most pihentek?
3: Hát hivatalosan pihenünk, nem hivatalosan nyáron is igazából fellépésekre járunk, a másik meg, hogy már...

0: Egy-két hét eltelte után a lányok jelentkeznek, hogy bemennének a táncterembe, szóval nem nagyon tudjuk lerázni őket magunkról. Úgyhogy hát igen, a nem hivatalos része az ez. Nagyobb verseny, hát hogy is fogalmazzak? Tehát általában áprilisban és március-áprilisban lezajlanak a selejtező versenyek, amiken múlik, hogy egyáltalán kijuthatunk erre az Európa-bajnokságra, mert komoly kóták vannak. Az évben a többi verseny inkább felkészülő versenynek mondható. Persze vannak nagy díjak, vannak minősítő és helyezéses versenyek, de mi ezeket a lehetőségeket edzőversenyeknek használjuk. Egyrészt, hogy lássuk, hogy a zsűri hogyan pontoz minket, hogy a lányok valós nyomás alatt is gyakorolhassanak, hogy megismerjenek különböző színpadi körülményeket, és hogy a versenytársakkal is kicsit érintkezzenek. Elsősorban, ha lehet, akkor barátkozzanak, ha ez nem kivitelezhető, akkor tanuljanak egymástól.
1: Milyen volt egyébként a hangulat, lányok így a színpad mellett, milyen volt a konkurenciát látni, fellépni?
2: Az ellenfelek azok tényleg nagyon jók. Őket néztük, hogy lássunk el tőlük elemeket, hogy tanulhassunk tőlük. Én otthon is szoktam nézni róluk videókat, amiket feltöltenek így internetre, de így élőben tényleg sokkal jobb volt őket nézni, meg én élveztem nagyon az egészet.
3: Élőben tényleg teljesen más. Most otthon is nézik a család, barát, és mondják, hogy a többiek is, vagyis igazából az ellenfeleink milyen jók voltak, de élőben meg a hangulat teljesen más. Szereztünk barátokat is, a Happy Time-on nagyon jól éreztük magunkat. Hát a konkurencia az ugye nagyon nagy.
1: De hát nem baj, megláttátok őket, tudjátok, hogy mi mindenre vár rátok, hogy mire kell odafigyelni, mire kell javítani. Ilyenkor egyébként loptok elemeket természetesen.
4: Igen. Hát mi is így tudunk fejlődni. Hogyha mi is lássuk, hogy kell ezt megcsinálni, hogy milyen elemekkel párosítható például egy-egy másik elem, úgyhogy mi is így tudunk fejlődni, tanulni, és így tudjuk átadni a következő generációnak.
1: Én köszönöm szépen, hogy bejöttetek, és további sikeres munkát kívánok mindannyiótoknak.
0: Köszönöm szépen.
5: Ez a Pannonrádió.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
6: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
5: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
8: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Illikó. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexander Szofronijevics, aki ma olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Szofronijevics. Megszüntették Veszelin Milic előzetes letartóztatását, erősítette meg a belgrádi felsőbíróság büntetőjogi tárgyalás előtti tanácsa a szerbiai RTV-nek. Mint ismeretes, Belgrád volt rendőrfőkapitányát május 15-én gyanúsítottként helyezték előzetes letartóztatásba két bűncselekmény, bűnpártolás és a bűncselekmény jelentésének elmulasztása miatt egy Szennyáki étteremben történt gyilkosság kapcsán. Június 9-én bizonyítékok hiányában elutasították a Milic elleni büntető feljelentést a bűnpártolás vádja tekintetében, közölte az ügyészség. Zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban kiépített úttól egészen a Belgrád utcáig. A kerékpárút építés az Optibike 3 projekt része. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Az Optibike 3 projekt keretében 4,2 km kerékpárút épül. Ebből 2,8 km Királyhalmon, 1,4 km pedig Palicson, valamint egy kerékpáros híd is elkészült már Hajdújárás és Királyhalom között. A határon átnyúló együttműködés részeként a magyarországi Tompán 1500 méter kerékpárút épül. Újvidéken zajlik a 26. Apácai Nyári Akadémia, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett 5 napos szakmai továbbképzés. A programon vajdasági magyar pedagógusok vesznek részt, akik korszerű pedagógiai módszereket sajátíthatnak el, valamint megismerhetik a digitális oktatás aktuális lehetőségeit. Az akadémia 5 szekcióban kínál szakmai programokat, a képzésre 27 vajdasági településről érkeztek pedagógusok.
0: Sport.
10: 2 újabb meccsel menetel tovább ma a labdarúgó világbajnokság. Közép-európai idő szerint 18 órától a végső győzelemre is esélyesnek tartott Argentína Egyiptom legjobbjaival néz farkas szemet. 22 órától pedig Kolumbia és Svájc csapata mérkőzik meg egymással. Ezzel a 2 meccsel véglegessé válik a legjobb 8 mezőnye. Holnap szünnap lesz a világbajnokságon, és csütörtökön a negyeddöntőkkel megy tovább a torna egy jó kis francia-marokkói összecsapással 22 órától.
0: Időjárás.
10: Szabadkán 30 fokot mérünk, változó felhőzet mellett napsütésben is lesz részünk, a továbbiakban is, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Pannon Rádió 91.5.

0: Nompresszó. Neked szól.
1: Sorsolni fogunk, ugyanis lejárt a határidő igazából a korábban meghirdetett nyereményjátékunkra. Facebookon lehetett kommentelni a posztunk alá, és amit lehetett nyerni, az nem más, mint egy családi belépő a Dávodi Gyógy és Strandfürdőbe. Hát sorsolni is fogunk, rengeteg komment érkezett, ebből fogjuk kisorsolni a szerencsés nyertest. A nyertesünk pedig nem más, mint Kalózi Judit. Gratulálunk Juditnak, hamarosan felvesszük majd vele a kapcsolatot. Többieknek pedig azt tudom mondani, hogy ne csüggedjenek, lesz még nyereményjáték a nyár folyamán, nem csak itt a Panompresszó Facebook oldalán, hanem a Pannon RTV oldalán is, illetve a Szabadkai Magyar Rádióban is, úgyhogy érdemes mindenkit is bekövetni.

0: A Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Testerma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Testerma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Megnyílt a Real Chocolate üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Chocolate, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
7: Bomax.
0: Itt a Pannon Rádió.

0: Piros Bálint az idei Podolszki pályázat első helyezettje, a Fogadás című alkotásával érdemelte ki ezt a díjat. Vele beszélgetünk a következő percekben. Szia, köszöntelek itt nálunk. Először is gratulálok. Az első pályázásod volt ez, vagy volt már korábban is, hogy küldtél be írást?
1: Nagyon szépen köszönöm. Nem, ez nem az első alkalom volt. Pár évvel ezelőtt, talán 2021-ben, akkor harmadik helyezést értem el.
0: Mi az, ami téged motivál ilyenkor, amikor egy ilyen felhívásra, pályázatra beküldesz írást?
1: Hát leginkább az ilyen publicisztikai pályázatok, ezek mindig nagyon érdekesek, mert ugye ilyenkor egy kicsit olyan szabad kezet kap az újságíró, és akkor megtalálhatja azokat a témákat, amelyek megmozgatják, vagy talán valamilyen személyes okból foglalkoztatják.
0: Mi volt az előző pályázatnak a témája, amit még 2021-ben, ahogy említetted, írtál és beküldtél, és harmadik helyet értél el?
1: Hát az a 2021-es írásom az talán a közlekedéssel kapcsolatos. Ha jól emlékszem, egy ilyen kis vicces mesés történeten keresztül mutattam be azt, hogy mennyire jó lenne, hogyha odafigyelnénk a közlekedésben egymásra.
0: Hát ez az idei, ahogy én olvastam, nem egy viccesebb történet, hanem egy igazán komoly témát dolgoz fel. Meséljük el a történetet is.
1: Rendben, ez egy nagyon személyes történet. Tehát ez velem esett meg, és hát velem esett meg, igen. Ez az én gyerekkorom egyik története, amely szerint ugye az én édesapám, ő alkoholista volt. És röviden, tömören ő mégis úgy döntött, hogy a családot választja, és aztán lényegében ő letette az alkoholt, és magából kigyógyult magából ebből az addikcióból. És lényegében maga az írás az dolgozza fel, hogy én gyerekként hogy éltem mindezt, meg mit láttam ebből.
0: Rögtön tudtad egyébként, hogy ezt szeretnéd megírni, vagy azért rágódtál egy kicsit a témán, mert azért ez egy személyes és saját bőrödön tapasztaltad meg.
1: Hát igazából ez a történet, ez mindig is ott volt velem, mindig is ott motoszkált bennem, és valahol mindig kerestem a helyet neki, hogy ezt hol tudom elmondani a világnak, vagy megmondani, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma. Ugye az alkoholizmus főleg ugye rengeteg családot érint, és emiatt volt az talán, hogy most éreztem azt, hogy talán itt az ideje, hogy ez egy remek alkalom, hogy megosszam ezt a történetet.
0: Nehéz volt egyébként papírra vetni ezt a történetet, mert ugye nem csak saját magadnak írtad le, hanem azért ott a zsűri is látta, meg hát mások is elolvasták.
1: Igen, volt bennem egy kettős érzés, hogy ugye ez egy nagyon személyes dolog, ugyanakkor mégiscsak kirakom a nagy világnak, hogy elolvashassák, de úgy gondoltam, hogy ez egy sikertörténet, ez egy nagyon pozitív kimenetelű történet, ezért úgy gondoltam, hogy mégis az emberek erőt tudnak meríteni belőle, motiválhatja őket arra, hogy igenis van kiút ebből.
0: Ugye az írásodnak az első bekezdésében már egy erős kép jelenik meg. Miért ezt választottad indító képnek, indító motívumnak?
1: Hát talán azért, mert ez volt az a kép, az a momentum, ami így megragadt bennem kiskoromban, tehát gyerekként, tehát én voltam vagy 4 éves, ha jól emlékszem, és ez volt az a kép, ami így megmaradt nagyon erősen. A többi az meg leginkább így a háttérben zajlott dolgok, amiket inkább éreztem sem, mint tudtam, hogy mi is történik valójában.
0: Megmutattad egyébként édesapádnak ezt az írásodat?
1: Igen, elolvasta. Ő csak annyit mondott rá, hogy örül neki, hogy hozzájárulhatott ahhoz, hogy nyerjek.
0: Számítottál egyébként arra, hogy ilyen nagy sikert érsz el ezzel az írásoddal?
1: Őszintén szólva nem. Nem számítottam rá, hogy nyertes írás lesz. Bíztam benne, hogy talán az első háromba bekerül valamilyen módon, de nagyon kellemes meglepetés volt, hogy végül aztán első helyezést ért el.
0: mennyire volt nehéz visszatalálni, vagy visszagörgetni az eseményeket így a kiskorodból, ugye egy 4 éves képpel indítasz, de azért most így felnőtt fejjel hogyan értékelnéd, vagy hogyan gondolsz bele ebbe a történetbe, hogy milyen volt kisgyerekként megélni ezt az egészet?
1: Hát igen, kisgyerekként ugye ez, hogy is fogalmazzak, ugye az ember nem igazán érti, hogy mi történik. Tehát lát dolgokat, és aztán visszaemlékszik rájuk, de a mögöttes tartalmakat akkor még ugye nem rakja össze. Így felnőttként visszagondolva sok kis darab összeállt a képből, inkább így mondanám. Meg rengeteget beszélgettem édesanyámmal is, ő rengeteg háttérinformációt aztán el. Felnőttként visszagondolva sok kis darab összeállt a képből, inkább így mondanám. Meg rengeteget beszélgettem édesanyámmal is, ő rengeteg háttérinformációt aztán elmondott, meg ő is olvasta egyébként. Ő annyit komment.

0: emlékszem a testvéreddel, hogyha ő lesz a legjobb tanuló, vagy jó eredménnyel végzi el azt a bizonyos tanévet, akkor ő leteszi az alkoholt. Hát akkor a testvérednek is kellett egy nagy motiváció, hogy azért ez megtörténjen mindenkivel.
1: Persze, igazából ez egy szimbolikus dolog volt. Tudni kell, hogy én Magyarországról származom, és egy ottani kis faluban nőttem fel, és ott játszódott mindez. És az ottani alapítványi iskola, azt hiszem pont abban az évben alapított egy díjat, ami ugye az iskola legjobb tanulója díj volt, és mindig a végzős diákok vihették el, akik egy bizonyos átlag fölött teljesítettek. És hát így akarták a szüleim motiválni ugye bátyámat, hogy akkor ezt a díjat hozza el, hogy jobban tanuljon. Persze akkor már édesapám már ugye jár terápiára, a pszichológushoz, és tehát ez inkább a bátyám motivációja volt. Ugye ez inkább a családi ilyen legendáriumba illik bele ugye ez a történet, hogy így motiválták őt, meg aztán hát később engem is, de nem ugyanígy ezzel a fogadással, hanem az már inkább csak egy ilyen motiváló dolog volt.
0: Ugye apukádnak sikeresen sikerült letenni az alkoholt. Te mit tanultál ebből az egészből? Ugye kicsit mélyről indult, és aztán teljesen új életet épített magának, hogyha lehet így fogalmazni. Sok hobbija lett az írásból, ez mind kiderül, és másnak szentelte az életét. Te mit tanultál ebből az egész helyzetből?
1: Hát számomra ez a történet azt adta, hogy vannak ilyen egyszerű dolgok, amikben menekülhet az ember, mint az alkohol, ugye, ami mindig ott van, mindig kéznél van, de sajnos ezek nem annyira építő jellegűek, és hogy rengeteg más dologgal ki lehet tölteni az életünket. Tehát például a különböző ilyen hobbikkal, vagy akinek ugye családja van, az mindezt az energiát ugye a családjára tudja fordítani, és az mekkora egy pozitív dolog. Ugye nekem is van két kislányom, és el nem tudnék képzelni mást, mint hogy velük foglalkozok, és nekik szenteljem így az energiámat.
0: Mit gondolsz, a 10 évvel ezelőtti éned, az meg tudta-e volna írni ezt az írást?
1: Valószínűleg meg, talán nem ilyen választékosan, nem ilyen stílusban, ez mindig is velem volt. De természetesen kellett az idő, hogy az ember egy kicsit, nem tudom, csiszolódjon, akár az írási technikája, akár talán meg kellett érnie ahhoz nekem is, hogy megszülessenek talán a lányaim, hogy megértsem, hogy mekkora áldozat, vagy nem is az, hogy mekkora áldozat, mennyire fontos az, hogy ő a családot választotta az ital helyett.
0: Volt olyan mondat, amit legnehezebben tudtál leírni?
1: Talán az írásnak a befejezése volt olyan, ami egy kicsit ilyen nehéz volt abból a szempontból, hogy tudom, hogy mennyi mindenem ment keresztül. Édesapám is az elmúlt pár évben, tehát az, hogy ő letette az alkoholt, az egy hatalmas dolog volt, de ő utána végignézte azt, hogy mások hogyan mennek tönkre benne. Akik korábban a barátai voltak, közeli barátok, és sorra mentek tönkre sajnos, mert ők nem hagyták abba, és ez talán nehéz volt egy kicsit úgy leírni, hogy az úgy hitelesnek tűnjön, mert nem fényezni akartam édesapámat, viszont el kell mondani, igen, azt, hogy vannak olyan emberek, akik igenis végigcsinálják ezt, akik le tudják mindezt küzdeni.
0: És ez az írás szerintem meg is mutatta azt is, hogy van kiút, bármilyen akadályba is ütközön az ember. Te mit szeretnél, hogy mit vigyen magával az olvasó, hogyha elolvassa valaki ezt a te szövegedet?
1: Hát elsősorban azt szeretném, hogyha tudnák az emberek, hogy vannak ilyen esetek is. Tehát nem csak olyanok vannak, akik igen tönkre mennek az alkohol miatt, vagy egyéb függőségek miatt, valamint azt, hogy igenis a család az egy nagyon fontos motiváló, meg talán egy nagyon fontos egység,

0: talán képes arra, vagyis hát van egy olyan megtartó ereje, vagy motiváló ereje, hogy képes legyűrni még az ilyen nehézségeket is. És egy olyan alaphely, vagy egy olyan, olyan közeg, ahol mindig visszatérhet az ember, ahogy azok a gyökerei a családja.
1: A Pannonpresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910 Young money, young money.
2: Loving a thousand different flavors.

Eddig tartott a mai Pannon Presszó, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok egészen idáig, tartsatok velünk a folytatásban is, sok-sok zene, érdekesség, hírek és híradó lesz itt a 94,5 MHz-en, holnap pedig 8 és 14 óra között Szabó Regina számít majd a figyelmetekre itt a Pannon Presszóban, sok-sok érdekességet hoz, illetve nyereményjáték is lesz. Hogy mit fog kisorsolni, az derül majd ki a holnapi Pannon Presszóban. Tartsatok vele, tehát Szabó Reginával. Én búcsúzom tőletek, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexander Sofronievics, aki ma olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minnél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Sofronievics. Zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban kiépített úttól egészen a Belgrád utcáig. A kerékpárút építés az OptiBike 3 projekt része. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Az OptiBike 3 projekt keretében 4,2 km kerékpárút épül. Ebből 2,8 km Királyhalmon, 1,4 km pedig Palicson, valamint egy kerékpáros híd is elkészült már Hajdújárás és Királyhalom között. A határon átnyúló együttműködés részeként a magyarországi Tompán 1500 méter kerékpárút épül. Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Feladatuk a magyar közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen, közölte az MTVA. Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg. Nemzetközi konferenciával zárult a Szabadkai Család Elhelyezési és Örökbefogadási Központ háromnapos a nevelő szülőség népszerűsítését szolgáló program sorozata. A szakmai tanácskozáson szerbiai és külföldi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a nevelő szülőség jelenéről és jövőjéről. A központ jelenleg Szabadkán és Kishegyesen mintegy 220 nevelő szülő családot támogat, amelyek összesen 350 gyermekről gondoskodnak. Ugyanakkor a szakemberek szerint továbbra is szükség van új jelentkezőkre. Több mint 40 gyerek sátorozik, táborozik a magyarkanizsai vízitelepen, az Óz élmény műhely nyári táborában. A gyerekek kézműves foglalkozásokon, interaktív csapatjátékokon, valamint természetközeli élményekben vehetnek részt. A hét folyamán színházi előadást is láthatnak, valamint tűzoltók is érkeznek hozzájuk. Cserkész napjuk is lesz, szalonnát sütnek, és az esti filmvetítés sem maradhat el. Ezen a héten az alsós korosztály táborozik a Tiszaparton, augusztusban pedig a felsősöket várja Magyarkanizsa község ifjúsági irodája.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 30 fok van, a folytatásban változó felhőzetre, időnként napsütésre számíthatunk. Holnap is hasonló lesz az időjárás azzal, hogy már helyenként előfordulhatnak záporok is. 28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
5: Reklám.
0: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Esténként 8 órától.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20

0: óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Editor's Choice, a szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jó kedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Álláshirdetés.
6: A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
10: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A júniusinál még nagyobb hőség érkezhet Európába az Atlanti-óceán felett kialakuló újabb hőhullám miatt. Erre figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO ezért arra szólítja fel az államokat, hogy fejlesszék a lakosság szélsőséges hőmérsékletekkel szembeni védelmét szolgáló terveiket. Szakértők szerint az Európát június 20-a és 28-a között sújtó hőhullám az eddigi legintenzívebb volt a kontinensen, ami fennakadásokat okozott az áramtermelésben, károkat okozott az infrastruktúrában, és rendkívüli módon megterhelte az egészségügyi rendszereket. Európa egyes részein a hőmérséklet elérte a 40 fokot, és a következő napokban Portugáliában és Spanyolország déli részén újra kánikula lesz, akár 43 fok is lehet. Nem szennyezett a Tisza vize a magyar-kanizsai szakaszon, ezt a hivatalos mérések és a helyiek tapasztalatai is megerősítik. Tömeges halpusztulást nem észleltek, ugyanakkor az idei Tisza virágzás megszakadt, a fűrajzás pedig elmaradt. A szakemberek szerint ebben szerepet játszhat a folyó alacsony vízhozama és az egyre jellemzőbb eliszaposodás. A rendkívül magas, közel 28 fokos vízhőmérséklet már hatással van az élővilágra is, több helyen a folyami kagyló pusztulását figyelték meg. A magyar-kanizsai szakasszal ellentétben Zentánál tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízvizsgálatok szerint ott a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. Újabb vízmintát július 8-án vesznek a folyóból. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexander Sofronievich, aki ma olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi közlekedés és infrastruktúrális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Sofronievich. Zajlik a kerékpárút aszfaltozás a Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban kiépített úttól egészen a Belgrád utcáig. A kerékpárút építés az OptiBike 3 projekt része. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Az OptiBike 3 projekt keretében 4,2 km kerékpárút épül. Ebből 2,8 km Királyhalmon, 1,4 km pedig Palicson, valamint egy kerékpáros híd is elkészült már Hajdújárás és Királyhalom között. A határon átnyúló együttműködés részeként a magyarországi Tompán 1500 méter kerékpárút épül.
5: Sport.
11: Két újabb meccsel menetel tovább ma a labdarúgó világbajnokság. Közép-európai idő szerint 18 órától a végső győzelemre is esélyesnek tartott Argentína Egyiptom legjobbjaival néz farkas szemet. 22 órától pedig Kolumbia és Svájc csapata mérkőzik meg egymással. Ezzel a két meccsel véglegessé válik a legjobb 8 mezőnye. Holnap szünnap lesz a világbajnokságon, és csütörtökön a negyed döntőkkel megy tovább a torna. Egy jó kis francia-marokkói összecsapással 22 órától.
5: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van. A folytatásban változó felhőzetre, időnként napsütésre számíthatunk. Holnap is hasonló lesz az időjárás azzal, hogy már helyenként előfordulhatnak záporok is. 28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: No, no!

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Programajánló.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
7: Média támogató a Pannoner TV.
8: 16 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
11: Híradó.
12: Az EU-hoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok parlamenti elnökeinek konferenciáját tartották meg Belgrádban. Visszaállíthatják a Belgrád-Triest vasútvonalat. Mi történt a szerb parlament rendkívül ülésén, erről is beszámolunk. Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Zajlik a kerékpárút aszfaltozás a Királyhalmon, Spanyolország és Belgium bejutott a foci legjobb 8 válogatottja közé, elmondjuk a mai programot is. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Alekszandr Vucic szerint a Nyugat-Balkán eddig nem ismerte fel kellőképpen az egymás közötti együttműködés fontosságát. A szerb elnök Belgrádban az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok parlamenti elnökeinek konferenciáján vett részt, ahol hangsúlyozta, hogy értelmetlen lenne, ha a Szerbia uniós taggá válna, miközben Észak-Macedónia vagy Bosznia-Hercegovina nem lenne a közösség része. Pető Attila és Dudás Dániel összeállítása.
13: A kétnapos konferencián az uniós tagjelölt országok legmagasabb rangú parlamenti tisztségviselői vesznek részt. Anna Brnabić, a szerb parlament elnöke a konferencia megnyitóján hangsúlyozta, hogy az esemény egy új együttműködési forma alapjait teremtheti meg az Európai Unió tagjelölt országainak parlamentjei között. Úgy vélem, ez rendkívül erős üzenete a politikai érettségnek, a felelősségvállalásnak és annak a készségnek, hogy természetesen saját országaink reformjait is szem előtt tartva partnerséget építsünk egymással. Ez a konferencia nem véletlenül jött létre, hanem egy hosszú távú párbeszéd és megfontolás eredménye. Ruszlán Sztefáncsuk, Ukrajna legfelsőbb tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy ez az ukrán parlament elnökének első szerbiai látogatása az elmúlt 15 évben. A konferencia résztvevőihez szólva megköszönte a támogatást, amelyet Ukrajna szabadságáért és függetlenségéért folytatott küzdelméhez nyújtanak, majd hozzátette, hogy véleménye szerint a Szovjetunió és Oroszország mindig az oszd meg és uralkodj elvét alkalmazta. Ellenségeskedést szítottak és szítanak továbbra is az államok és a népek között. Ennek az ára pedig mérhetetlen emberi szenvedésben mérhető. Ezért ma Belgrádban egyértelműen szeretném kijelenteni, hogy a szerbek nem kis oroszok, az ukránok nem kis oroszok, a moldovaiak és a grúzok soha nem voltak és soha nem is lesznek az oroszok kisebb testvérei. Elég volt a megaláztatásokból. Független államok vagyunk, amelyeket európai népek laknak. Egy napon mindannyian biztosan az Európai Unió tagjai leszünk. Alekszandr Vucic szerint a régióban továbbra sem valósult meg a személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlása. A szerb elnök hangsúlyozta, hogy a Nyugat-Balkán országai szorosan összekapcsolódnak, a térség nagy része korábban közös államban élt, ugyanakkor még mindig nem sikerült teljesen túllépni a 90-es évek különbségein és konfliktusain. Kiemelte, hogy fontos az európai úton haladó országokkal való mindenre kiterjedő együttműködés kialakítása. Nem gondolom, hogy az Európai Unió következő néhány évben, talán egy kivétellel, talán anélkül képes lesz bővítési döntéseket hozni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nekünk ne kellene felgyorsítanunk az európai útunkat, és folytatnunk a fontos reformok végrehajtását. Ugyanakkor azt is át kell gondolnunk, milyen előnyöket jelenthet számunkra az európai integrációs folyamat, illetve milyen előnyökkel járhat Európa számára is, ha mi megfelelően végezzük a feladatainkat. A belgrádi konferencia, amely a szerb parlament és Ukrajna legfelsőbb tanácsa közös kezdeményezéseként valósul meg, kiváló lehetőséget nyújt az egyes országok európai útjuk során szerzett tapasztalatainak megosztására, ugyanakkor alkalmat teremt a közös és összehangolt fellépése is a tagság felé vezető úton. Hangzott el az eseményen.
12: Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alekszandr Szofronievics, aki ma olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi közlekedési és infrastruktúrális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Szofronievics. Folytatódott a rendkívüli ülés a szerbiai parlamentben. A képviselők 18 napi rendi pontot vitatnak meg. A napi renden egyebek mellett a politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvény módosítása, valamint a szülő-gondozó jogállásáról szóló törvényjavaslat szerepel, valamint az elektronikus médiáról szóló törvény is. Rózsa Krisztina összeállítása.
0: Az ülés nem volt mentes a már megszokott adókapoktól. Az ellenzéki képviselők a padsorokat ütögetve és zajongva próbálták megzavarni Milica Gyurjevic-Tamenkovszki szociális ügyi miniszter felszólalását, amelyben a szülő-gondozó jogállásáról szóló törvényjavaslatról beszélt. A vita akkor éleződött ki, amikor a miniszter Dragan Gyilásznak válaszolt a törvényjavaslatról szóló korábbi felszólalása kapcsán. Az ellenzéki képviselők szerint a miniszter megsértette őket, ezért próbálták megzavarni a beszédét. Ahogy látják, a koncentrációmat nem sikerült megzavarniuk, mert pontosan tudom, miért vagyok ma itt. Ma szociális ügyi miniszterként vagyok itt, hogy megvédjem a szülők és a gondozók számára fontos törvényt minden képviselő előtt, megkülönböztetés nélkül. Hiszem, hogy 13 évnyi egyeztetés után eljött az idő, hogy ne csak beszéljünk róla tovább. Amikor önök politikai döntéshozó pozícióban voltak, erről még csak szó sem esett, hanem ténylegesen dolgozzunk is rajta. Környezetvédelmi kérdések is napirendre kerültek az ülésen. A Szabad Polgárok Mozgalmának képviselője Minella Kalender szerint a környezetszennyezés megelőzéséről szóló törvényjavaslat több eleme megfelelő, de kérdéses annak gyakorlati alkalmazása. Hozzátette, hogy Novi Pazarban és Tutinban továbbra sincs megoldva a hulladékkezelés. Ezért ma nagyon világosan ki kell mondanunk valamit, nem csak európai büntetésekre, hanem európai szabványokra is van szükség. Az európai standardokhoz európai infrastruktúra is tartozik. Nem lehet Belgrádban előírni kötelezettségeket, meghatározni büntetési rendelkezéseket, majd azt mondani a helyi önkormányzatoknak, oldjátok meg magatok. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselője Bájígy Boris szerint a politikai finanszírozásról szóló törvény módosításai erősítik a választási folyamatba vetett bizalmat és növelik az átláthatóságot. Ezért úgy véljük, hogy a ma előttünk álló módosítások jelentősek. Céljuk, hogy tovább erősítsék a polgárok választási folyamatba vetett bizalmát, növeljék a politikai tevékenységek finanszírozásának átláthatóságát, és világosabb szabályokat állapítsanak meg, amelyek egyformán érvényesek lesznek a politikai élet minden részvevőjére. Ezek a törvényi megoldások az EBS demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlásai eredményeként jöttek létre. Az ODIHR ajánlásairól gyakran beszélnek, azonban sokkal fontosabb, hogy ezeket valóban végrehajtsák, mert ez korábban nem mindig így történt. A Szerbia Centrum nevű ellenzéki szervezet képviselője, Verica Milanović a politikai finanszírozásról szóló törvény módosításait bírálta, és az újvidéki vasútállomás előtetőjének összeomlásával kapcsolatos ügy állásáról kérdezte az igazságügyi minisztert. Nenád Vujic azt mondta, hogy miniszterként nem kommentálhat bírósági döntéseket.
12: Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába ma délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája az MTI-vel. Feladatuk a magyar közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen, közölte az MTVA. Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, és Teszári Sára a PR és a marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el. Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg, áll a közleményben. Zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban kiépített úttól egészen a Belgrád utcáig. A kerékpárút építés az OptiBike 3 projekt része. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Az OptiBike 3 projekt keretében 4,2 km kerékpárút épül. Ebből 2,8 km Királyhalmon, 1,4 km pedig Palicson, valamint egy kerékpáros híd is elkészült már Hajdújárás és Királyhalom között. A határon átnyúló együttműködés részeként a magyarországi Tompán 1500 méter kerékpárút épül.
4: Sport.
12: Két hely maradt kiadó a legjobb nyolc között. Ma este kiderül, mely két csapat kerül a negyed döntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Közben Spanyolország búcsúztatta Portugáliát, és a csapat sztárját, Cristiano Ronaldót, aki a VB-k történetében 27 meccset játszott, ezeken 11 gólt szerzett, a mostani világbajnokságon 3-at. Bálint Csabát hallják.
8: Spanyolország 1-0-ra legyőzte Portugáliát a labdarúgó világbajnokság Dallasban rendezett nyolcaddöntőjében. A mérkőzés vége felé 0-0-ás állásnál, amikor már mindenki a hosszabbításra gondolt, akkor a 91. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Ferran Torres ugratta ki gyönyörűen a csereként beállt Merinót, aki nem hibázott. Ez a mérkőzés volt a portugál Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoki mérkőzése. A 41 éves 233-szoros válogatott támadó végig a pályán volt a mérkőzésen. A hatodik világbajnokságán szereplő Cristiano Ronaldo a spanyolok elleni nyolcaddöntőben már a 27. VB mérkőzését játszotta, amellyel az örök rangsor második helyén áll a 30 találkozóval vezető Lionel Messi mögött. A belga válogatott 4-1-re legyőzte a társ házigazda Egyesült Államok csapatát a labdarúgó világbajnokság Seattle-ben rendezett nyolcaddöntőjében. Az amerikaiak sorozatban 4. világbajnokságukon jutottak el a nyolcaddöntőig, de a 2002-es torna óta képtelenek tovább lépni. A belga válogatott a 8 között pénteken, közép-európai idő szerint 21 órától a spanyolokkal játszik Los Angelesben. Két újabb meccsel menetel tovább ma a labdarúgó világbajnokság, közép-európai idő szerint 18 órától a végső győzelemre is esélyesnek tartott Argentina Egyiptom legjobbjaival néz farkas szemet, 22 órától pedig Kolumbia és Svájc csapata mérkőzik meg egymással. Ezzel a két meccsel véglegessé válik a legjobb 8 mezőnye, holnap szünnap lesz a VB-n, és csütörtökön a negyeddöntőkkel megy tovább a torna, egy jó kis francia-marokkói összecsapással 22 órától.
12: A pontos idő 4 óra 12 perc.
4: Időjárás.
11: A délelőtti 17-18 fokos csúcsértékek után a nap további részében 30 fokos csúcsértékekre lehet számítani. A holnapi nap folyamán is hasonló időjárásban lesz részünk, délelőtt 18-19 fokos csúcsértékekkel, a délután folyamán pedig 26 fokot mutat majd a hőmérő higanyszála.
14: Pannonrádió.
15: Az interneten
14: és az FM 91,5-ön.
4: Reklám.
16: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
17: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
16: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
17: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
20: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
21: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
20: A Pannon Rádióban.
22: Hey guys, I'm Kyle. Hey, we're Imagine Dragons, and this is our new song.
21: Csillag, csillag, csillaghullás. A Pannon Rádióban.

0: Mein Name ist Ilira.
1: This is Vice.
2: Chilocolash, Opano.

Best of Csillaghullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Best of Csillaghullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannonrádióban.
1: Ladies and gentlemen, my name is George Ezra.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
8: Hey everyone, this is Duncan Lawrence.
9: Csillaghullás.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Hello, I'm Harry.
5: Turn it up!

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig. Veled vannak egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.

0: Millás hirdetés.
1: A Palicsi Villa Ancora Idősek Otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképesen életrajzzal lehet a 069 524 0960-as telefonszámon. 069 524 0960.
0: 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
5: Csillaghullás.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Kaigo. We're One Republic, and you are checking out our new single, Jason Paradise.
6: Csillaghullás, a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Bár a csillagok most pihennek, de a Csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
4: Hey, my name is Bibi Rexha, and this is Csillaghullás.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
0: A Pannon Rádióban.
2: Hey, I'm Dennis Lloyd.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
6: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig, a 91.5-ön.
7: Hey, it's Purple Disco Machine. I got one.

0: down.
1: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Ideiglenesen szünetel a szülészeti ellátás a Topolyai Dr. Hadzsi János egészségügyi központ szülészeti osztályán. A dolgozók tervezett szabadságolása és a munkaszervezés miatt július 20-ától augusztus 3-áig tájékoztatja az intézmény a lakosságot Facebook bejegyzésében. Az érintett időszakban a kórházi ellátásra vagy szülésre jelentkező várandós nőket a Szabadkai Közkórházba irányítják. Fogyasztásra továbbra sem alkalmas az ivóvíz kupuszinán. Az illetékesek szerint a mikrobiológiai szennyezettség miatt a víz jelenleg nem alkalmas ivóvízként való fogyasztásra, ugyanakkor személyes higiéniai célokra, főzésre és az állatok itatására továbbra is biztonságosan használható. A fertőtlenítés már megtörtént, most az eredményekre várnak. A kupuszinai vízvezeték hálózat teljes felújítása az idei év során zajlik. Az ilyen és ehhez hasonló vízszennyezési problémák gyakorlatilag ezekből a munkálatokból eredeztethetők. Zajlik a kerékpárút aszfaltozás a Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot, a korábban kiépített úttól egészen a Belgrád utcáig. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. A júniusinál még nagyobb hőség érkezhet Európába az Atlanti-óceán felett kialakuló újabb hőhullám miatt, erre figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. Szakértők szerint az Európát június 20 és 28 között sújtó hőhullám az eddigi legintenzívebb volt a kontinensen. A kontinens egyes részein a hőmérséklet elérte a 40 fokot, és a következő napokban Portugáliában és Spanyolország déli részén újra kánikula lesz, akár 43 fok is lehet.
1: Pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: 8 órától.
1: Joy, joy. I need space. Love, I need me.

0: pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Török Ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfőbb kincsem, sejtelmes erők laktak a gyerekbe.

Akkor és most! Hey now, you're an all-star! Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: in and have some fun.
1: Dig.